0: legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Új arculattal rendezik meg a 32. Hajdú hetet. Egy évvel meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését a DVSC. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Új helyszínen és új arculattal rendezik meg a 32. Hajdú hetet Hajdúböszörményben. A rendezvény ezúttal a korábban fürdőkertként ismert területen a mostantól hivatalosan Hajdúböszörményi Ligetnek nevezett parkban várja a látogatókat. A szervezők szerint a helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a résztvevők a nyári melegben árnyékos, zöld környezetben kapcsolódhassanak ki. A több mint 145 éves múltra visszatekintő terület az évtizedek során számos funkciót betöltött, de közösségi szerepét mindvégig megőrizte. A névváltoztatással a város a helyszín megújulását és további fejlődését szeretné hangsúlyozni. Az eseményt augusztus 21 és 23-a között tartják, részletek a Hajdú Press friss cikkében. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallhatjuk.
2: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek, folyóbővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy a üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnál kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el, tehát legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
1: Egy évvel meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését a DVSC. A csapatkapitány 2020-ban tért vissza a nevelő egyesületéhez. Azóta a pályán és azon kívül is meghatározó szerepet tölt be a debreceni futballklubnál. A magyar válogatottsági rekorder a mögöttünk hagyott idényben 6 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott. Az új megállapodás értelmében a következő szezonban is a Loki játékosa marad, írja a dvsc.hu. Tovább fokozódik a kánikula, az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.

got

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

Starboy, a Best FM-en a The Weeknd dalát hallották, és való igaz, ez már a The Weeknd, a hétvége, maradjanak velünk! Ezt kéri majd Kid Laroi, és Justin Bieber a Stay.

0: és egy remek feldolgozás a 90-es évekből, amely dalnak az eredetére már nem is sokan emlékeznek, ha csak nem a Stevie Wonder rajongók. És azt gondolom, nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy a Coolio-féle Gangsta Paradise az nagyobb kedvenc lett, mint annak idején a Best Time Paradise. A dal eredeti előadója ugyanis Stevie Wonder volt. 6 óra van, indul is a reggel. Jó reggel, Debrecen zenei kedvenceivel.
1: Ismét felfüggesztik a Szemkorp működését Debrecenben. Csaknem 400 végzőst búcsúztatott a TTK. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét felfüggesztik a Szemkorp működését Debrecenben. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal azért döntött így, mert a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták több fém és fél fém esetében határérték feletti szennyezettséget mutattak. A mérések szerint egyebek mellett alumínium, cink, kadmium, króm, nikkel, ólom és arzén koncentrációja is meghaladta a megengedett értéket, valamint az alapállapot felmérés során mért adatokat. A vállalat korábban 1 millió forintos bírságot kapott, mert a kötelező mintavételek eredményeit és azok kiértékelését határidőn túl küldte meg a hatóságnak. A Szemkorp a bírságról szóló döntést bíróságon támadta meg. A környezetvédelmi hatóság szerint a tevékenység felfüggesztésére a további környezeti kockázatok megelőzése érdekében van szükség. Olvasható a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal közleményében. Csaknem 400 végzőst búcsúztatott a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara. A két diplomaosztó ünnepségen alap- és mesterszakos hallgatók, valamint természettudományi és műszaki szakfordítók vették át oklevelüket. A 75 éves kar ma már a régió egyik meghatározó kutatási és innovációs központja, ahol több nemzetközileg is elismert kutatócsoport működik. A TTK folyamatosan bővíti képzési kínálatát és fejleszti infrastruktúráját, az idei évben pedig befejeződik a központi kémiai épület teljes felújítása, írja az Unideb. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvívője.
3: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
0: És fog ma esni? Ó, nem valószínű, a szárazság folytatódik, a hőség fokozódik, és igen, nálunk is a reggeli automata öntöző rendszer a kis gyepünkön, csak az a szép zöld. Tudják, ilyenkor öntöz hajnalban, este egyáltalán nem célszerű, azt mondják a szakemberek, mert begombásodik. Na, megyünk tovább. A francia cél, a 42 fok, Isten őriz! Nálunk azért kevesebb lesz, de a hétvégén és a következő napokban bizony megközelíthetjük a 40 Celsius fokot.
1: Tovább fokozódik a kánikula, az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.
0: Bizony, nyári lengeruha. Abban túl lehet élni, de csak reggel befelé, aztán meg nagyon gyorsan délután a munka után hazafelé. És kezdjük együtt a hétvégét. Sokak számára a hét utolsó munkalapja. Ez már a péntek. Jó reggelt mindenkinek. Fazekas László vagyok. 3 perccel múlt el 6 óra. Kellemes készülődést kívánok.

0: Eminem és Rihanna a The Monsterrel Debrecen kedvenc rádiójában.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: 6:45. Jó reggelt a Best FM-ben. A szörny megérkezett. Itt nem magamra gondoltam természetesen, és még csak nem is rád. Jó reggelt neked.
3: Jó reggelt, szokásos. Működik a törzsipasztok, ugye én egyáltalán.
0: Ó, drága Gabikám, neked már be sem kellett volna fejezned, elég, hogyha csak annyit mondtál volna, hogy jó reggelt, Laci, csak a szokásos. És ebből én már egyből tudom, hogy Gábor, te vagy az, és a Trafipax a Budai Nagyantalon aktív, és igen, a szörny az előző dal.

volt, mert hogy az volt a cím, hogy The Monster. Szörnyű hőség lesz, fokozódik a következő napokban, amíg a mai napon még mindig elmaradunk, mondjuk Európa számos pontjától, hála a jó Istennek. A következő napokra ezt már nem lehet elmondani, kánikula, perzselő napsütéssel, csapadék zéro, vagy még annál is kevesebb, és bizony vasárnap lesz a csúcs, amikor akár 40 fok is lehet. De 39 minden bizonnyal. Tegnap is lazán hoztuk azt a 36-ot, és hát ma sem lesz ennél kevesebb. Június 26-a van, János és Pál napja. Elkezdődnek a népszerű férfi névnapok. Először jönnek a Janik, meg a Palkók. Holnap a Lackók. Jó, azért a hétvégén lesznek Irén nevű kedves hallgatóink is, akik ünnepelnek, de mellettük ott lesznek a Leventék, és a következő hetet pedig majd a Péterekkel nyitjuk. Sőt, hogyha nem lett volna elég a Paliknak a mai köszöntő, akkor hétfőn majd újrázhatnak. Szóval lehet nevezni a névnaposokat bestfmdebrecen.hu, és ugyanúgy a születésnaposokat is kizárólag ezen az oldalon. Tehát telefonon, SMS, Viber üzenet, e-mail, felejtsék el, nincs esélyük csak akkor, hogyha a bestfmdebrecen.hu oldalon érvényes regisztrációval rendelkeznek. Na, míg felkészülök a ma reggeli kalendárium első kiadására, névnap és híres születésnapos köszöntő, addig érkezik Katy Perry és az énekesnő első nagy slágere.

0: Királylány, a Best FM-en a Hooligans dalát hallották, az én királylányom még otthon, de ma nem királylányokat, hanem királyfikat köszöntünk, a nevük napján ma a Jánosok és a Pálok ünnepelnek. Itt van néhány híres születésnapos, ma ünnepelni a 101. születésnapját. Németh Marika színésznő, a legismertebb filmje a Mágnás Miska volt, azt mondja, hogy 1996-ban hunyt el. 77 éves lenne Babos Gyula gitáros, őt 2018 áprilisában veszítettük el. Ma lett 63 esztendős, a Szomszédok univerzum egyik mellék karaktere. Hát való igaz, nem főszereplő volt, de annál kedvesebb karakter. Mutatom, hogy ki ő. Az a színész, aki nem csak a Szomszédokban tűnt fel, hanem azóta hát sok magyar produkcióban is szinkronizál is, például ő kölcsönzi a hangját. A Blöfben a töröknek, majd jön Blöf később, de most nézzük, hogy milyen volt a Szomszédokban. A ma 63 esztendős Epres Attila.
1: Csak megjegyzem, hogy én már nagykorú fiú vagyok, és az ilyen plátói bizsergésekre nem vagyok vevő.
2: Plátói bizsergés? Hát ez jó szöveg.
3: Bocsánat, mit ihatok főnök?
4: Kólát, kávét, üdítőt, vizet, válasz.
3: Mondjuk egy sört.
4: Hát mondjuk azt nem
0: szabad. Azt nem szabad, hol forróságban az alkohol tartalmú italokat nem. És a kávét sem nagyon, a friss vizet azt annál többet, a folyadékpótlásról gondoskodni kell, úgyhogy ígyunk egy pohár ásványvizet. Epres Attila. Születésnapján 63 esztendős lett a Szomszédok bisztró tulajdonosa, kisvállalkozó. És ma ünnepli a születésnapját a Berlin együttes énekesnője, 65 esztendős lett, Terry Nunn, akit most csak azért hallunk részleteiben, mert hogy tegnap délután Vilmos lejátszotta ezt a csodás dalt. Hallottak belőle valamit? Én nem sokat. Szóval a Berlin együttes Take My Breath Away című dalával köszöntjük az énekesnő Terry Nunnt a születésnapján.
5: Köszöntjük János nevű hallgatóinkat. A János bibliai eredetű férfi név, a héber Johannan névből származik. Nagyon sok híresség kapta ezt a nevet, a teljesség igénye nélkül Arany János költő, Bójai János matematikus, Bródi János zeneszerző, Gálvölgyi János színész, Hunyadi János hadvezér, Németh János kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Johann Strauss és Bach zeneszerzők, John Lennon zenész, zeneszerző, énekes, a Beatles együttes tagja, továbbá számos pápa és uralkodó, és nem utolsó sorban ön kedves János, aki a rádiót hallgatja.
6: Boldog névnapot kívánunk neked, János.
0: És bár a Paliknak még hétfőn is elénekeljük majd ezt, de ami jár, az jár, akár kétszer is.
6: Boldog névnapot, boldog névnapot.
5: Köszöntjük Pál nevű hallgatóinkat. A Pál latin eredetű férfi név, a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi, női párja Paula. Számos híresség viseli ezt a nevet, többek között II. János Pál pápa, Pál apostol, Paul Cohen matematikus, Kinizsi Pál hadvezér, Paul McCartney angol énekes, a Beatles tagja, Pablo Picasso, Szinyei Mercse Pál festőművészek, Teleki Pál miniszterelnök, és természetesen ön kedves Pál, aki a rádiót hallgatja.
0: Palikat egy csodás francia énekesnővel köszöntjük, neki ma a születésnapja van, úgy hívják, hogy Indilla, az egyik legnépszerűbb dala a Love Story volt.

ennél azért jobban kedveljük a most következőt, amellyel a 42. születésnapján köszöntjük fel Indillát. És hát boldog születésnapot önnek is, kedves Best FM rádióhallgató. Na, boldog névnapot!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Június 26-tól keresd a Campus Fesztivál jegypontot a Fórum Csapó utcai bejáratánál is, vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni, sőt az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen!

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, mostanában sok figyelmességre lesz szüksége ahhoz, hogy érzelmileg kielégüljön. Önbecsülése ugyan erős, mégis szeretetre, elismerésre vágyik. Bika. Gondolataiban felötlenek régi események, kudarcok, elmúlt kapcsolatok, hajlamos arra, hogy magába folytson erős érzelmeket. Ikrek. Önállóan kell megoldania egy bonyolult tervet, ami miatt erős stressz hatásnak van kitéve, de ne aggódjon. Rák. Még mindig sokkal több jó dolog történik, mint amennyi kellemetlenségtől tartania kell. Az eltúlzott mértékű táplálkozást viszont ne sorolja a jó dolgok közé, mert könnyen visszaüthet a dolog. Oroszlán. Magánéletében váratlan nehézségek miatt komoly választások elé kerül. Vigyázat! Rossz lelki ismerete és hangulata zavaros helyzetbe kergetheti. Tűz. Pénzügyi kilátásai jók, bizonyos kiskapuk keresésével nyereségre tehet szert, veszélyes lehet azonban túlzottan megbízni másokban. Mérleg. Szerelmi életében meglepő változás történik, ez azonban csak örömet és boldogságot jelenthet, tehát ha tudja, használja ki a lehetőségeket. Skorpió. Jó kondícióban van, remekül érzi magát, úgy gondolja, hogy akár merészebb dolgokba is örömmel belevágna, de vigyázzon. Nyilas. Mások gyors kapkodó tempóját most nem tudja követni, magabiztosságában egy kicsit meginog, megjelenésére és személyes varázsára egy családi összejövetelen nagy szüksége lesz. Bak. Gondolatait elsősorban a pénz és az anyagi ügyek kötik le, de ne a birtoklás vágyával foglalkozzon állandóan. Vízöntő. Apróságok miatt aggódik, eltúlozza ezek jelentőségét, ahhoz, hogy megvédje lelki békét, ne idegeskedjen lényegtelen dolgok miatt. Alak. Ön most is rendkívül kreatív és kissé befelé fordul, a saját szükségleteivel van elfoglalva, elsősorban a maga kívánságaival és érdekeivel törődik.
0: Azok a 90-es évek. Most
1: a Best FM-en.

a Valmar és Szikora Róbert a balatoni lányjal, és már kemények a bambuszok. Itt vajon mire gondolt a költő? Nagy kérdés. És az is kérdés, hogy milyen mérkőzéseket játszottak az elmúlt időszakban a labdarúgó világbajnokságon, mert ez a nyár bizony a focitól hangos. Ja, és akkor itt is vagyok az elmúlt órák nap eredményeivel. Tunézia, Hollandia 1-3 az F csoportban, ugyanúgy az F csoportban Japán, Svédország 1-1. Amit hajnalban játszottak, de már vége a mérkőzésnek, az időeltolódás miatt nálunk hajnalban. Törökország, Egyesült Államok 3-2, és Paraguay, Ausztrália 0-0. És ami ma várható, az I csoport mérkőzései magyar idő szerint este 9 órakor Norvégia, Franciaország és Szenegál, Irak. Jó szurkolást kívánunk mindenkinek, bárkinek is szurkol. Egyre jobban tetszik a VB muzsika, úgyhogy le is játsszuk Shakirát és Burna Boy dalát. Ez a Die Die a péntek reggelben 9 perccel

0: igazi zenei ritkaság a Best FM-en. 7 óra van, a New Radicals dalát hallottál. Jó reggel, Debrecen! És nagyon izgalmas villámderbire készülj ma a 104,6 MHz-en, mert hogy... Rázd meg! Jó reggelt kívánok!
1: Ha piros az alma, rázd meg jól a fát.
0: Ébredni kéne már. És ha már ébren vagy, akkor szavazz is 3933-1046-os telefonszámunkra, akár a Republik dalára, akár a 80-as évek nagy kedvencére. Azok a fizimiskák. Fellejthetetlen. És a dal is, Twisted Sister. Vagy egy újdonság esetleg, a péntek reggel színesítve. David Guettától, Teddy Simstől és Townsend Dytól. Norbi, láttam, kivártad a hármost, jól tetted. Szóval a Republik, jó reggelt kívánok! Twisted Sister, a nagy sláger. Vagy éppen a Gun, ez is jöhet hamarosan Debrecen kedvenc rádiójában.
2: SMS és Viber számunk 30 933 104 6. Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldog kői nyáresték. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra boldog kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár boldog kő. Boldogkővára.hu.
5: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Hello, klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagykedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagyked, Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
2: Reklámot hallottak.
9: Elkészült a debreceni viharjelző alkalmazás. Még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Ma van a drogellenes nap. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
9: Elkészült a debreceni viharjelző alkalmazás. A rendszer nagyobb viharok előtt PAS üzenetben figyelmezteti majd a debrecenieket, hogy időben biztonságba helyezhessék autóikat, kerti bútoraikat és egyéb értékeiket. Az alkalmazás a várható veszélyes időjárási eseményekről közvetlenül a felhasználók telefonjára küld értesítést. A fejlesztés a tavaly nyári pusztító viharok tapasztalatai alapján készült el. A debreceni hivatásos tűzoltóparancsnokság tavaly több mint 4000 alkalommal vonult ki, és 37 ember életét mentette meg, olvasható a De Híren. Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Az önkormányzat idén is megszervezi a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára a szünidei programot, amely július 1-e és augusztus 14-e között működik a Bolyai János általános iskolában. A gyerekeket változatos szabadidős és fejlesztő foglalkozások várják. A kezdeményezést a város 25 millió forinttal támogatja. A családok számára a program az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladta a 240-et, de korlátozott számban még lehet csatlakozni július 1-jéig. A gyermekfelügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is részt vesznek. Részletek a város honlapján. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
10: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabis változó, hogy gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy foliázzák bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új terek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek csak egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
0: Na, szükség van az innovációra, jó lesz ez a vihar előrejelző alkalmatosság és alkalmazás, hogy mit fog ma előre jelezni, hát nem lesz túlságosan sok dolga.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Mert hogy csendes, csapadékmentes, ezzel szemben forró nyári napunk lesz 35 fokkal. Szombaton 37 fokkal, vasárnap 40 fokkal, és a jövő hét első napjai és közel a 40-hez telnek majd el. 38-37. Felfrissülés nagyon nem várható az előttünk álló időszakban, ha csak nem a következő hét második felében érkezhet majd csapadék. Hát jó lenne egy kis frissítő záborzivatar, hogy legyen dolga majd az előrejelző alkalmazásnak. Én nagyjából előrejeleztem, hogy így magamban, hogy ki lesz a ma reggeli villámvokson az első. De képzeljék el, ez az utolsó pillanatig kétséges volt.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
12: Most is veled.
0: Hogy mi történik, Tibikém? Most mentek utoljára óvodába, és szeptemberben meg iskola? Tibi és Máté? Na Máté, akkor jó sulit neked, és akkor tényleg az utolsó pillanatig, és egyetlen egy szavazattal. Jó reggelt kívánunk? Aha!

0: David Guetta és még két világsztár egy dalban, Teddy Sims és Tones & Die, őket hallották. Hol?
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: Hát kérem szépen, a hétvége nyitányában, a péntek reggelben, ahol a hírekben szó volt a vihar előrejelző alkalmazásról, és Marika kérdezi, hogy mi is ez az applikáció, és mi a neve? Marikám, annyit tudunk róla, hogy az alkalmazás elkészült, és jelenleg a tesztelése folyik Android és iOS rendszerekben is egyaránt, és amikor az a teszt lezajlik, és meglesznek az engedélyek, utána fogják publikálni az alkalmazást, tehát még nem elérhető, viszont utána, amikor ez már élesben megy, akkor ígérem, hogy beszélünk majd róla nektek. Itt a Best FM-en, ahol közlekedési információ jön attól a Tibitől és Mátétól, akivel ma reggel már volt diskurzus, hiszen Máté barátunknak ez a mai nap az utolsó napja az óvodában. Szeptembertől már iskola, úgyhogy jön egy ilyen utolsó ovis Trafipax információ. Debrecen és Mikepércs között rendőrautóból mérnek a Máriás tanyánál.
3: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Közben Zsolt elküldött egy mémet, lehet önöknek is megvan. A kis figura, aki az autóban néz az apukájára, az arckifejezés az magáért beszél, ez van odaírva, amikor megtudod, hogy azért kell iskolába járnod, hogy utána munkába járhass. Jogos, Zsolt, és jogos, Gyuri, a te hozzászólásod is. Azt írja, ez a ma reggeli villámvox, ez mekkora szemétség volt? Egyes vagy kettes? Mintha azt mondanád, hogy melyik gyerekedet szereted jobban, vagy éppen melyik kezedbe ne harabi bele. Gyurikám, én hozom akkor neked az egyes után a hármast, mert hogy most ez következik, vagyis hát a kettes, de ez lett a harmadik a sorban, a 80-as évek, és a figurák, a Twisted Sister. Na, ezekkel sem szeretnék egy sötét sikátorban találkozni. 1984, az bizony a Best FM-en. Jó

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Tisza ajtóablak. Ugye ismerős? Elköltöztünk a Laktanya utcáról. Debrecenben új helyen, a Böszörményi út 178 szám alatt várunk mindenkit Kelet-Magyarország legszélesebb ajtóválasztékával a Tiszántúl legnagyobb bemutató termében. Tisza ajtóablak. Új helyen. Debrecen. Böszörményi út 178.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
4: civisbeton.hu
2: A megbízható alap.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
7: Renault autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.

0: fiók áldása szálljon rád. A tavasz nagy visszatérőjét hallották. A Best FM-en Olá Ibike énekelte a Magyarországot, és úgy látom, hogy a Best FM hát jobb, mint bármilyen klímatechnikai berendezés. Azt írta Timi és Barbie szinte egyszerre, hogy ez az Olá Ibolyadal még mindig hidegrázós, liba bőr. Á, csajok, be se kell kapcsolni a klímát otthon. Itt vagyunk mi, és játsszuk majd a nyár, a kánikula hűsítős lágereit a Best FM-en, ahol a legfrissebb információk sem maradnak el az utakról. Például többen jelezték, hogy a 47-esen a Máriás tanyánál Debrecen és Mikepércs között mérnek. Köszönjük nektek, csak óvatosan, 2 perccel múlt el 7:30. Megvan már a hétvégi bevásárló lista? Indul a shopping? Bár ti tudjátok, hogy ebben a közel 40 fokban mennyit akartok eltölteni egy speciális szaküzletben, de hogyha mondjuk az anukátoknak szeretnétek lakókocsit venni, ilyen babakéket, tetővilágítással, meg hableányos szökőkúttal, akkor az nyilván nem lehet kihagyni, tehát anuka, vagy anuta, az anuta. Na, kit köszönt Debrecen kedvenc rádiója? Azt a magyar színészt, aki ma 63 esztendős lett. A karrierjét, ami a filmes szintet illeti, a Csak-Csa-Csa-Csa című filmben kezdte 1982-ben, de játszott a Szerelem első és Szerelem második vérig című filmben is, és rengeteget szinkronizál. Például Kevin Spacey-t, vagy a most következő Jason Statham-et. Legutóbb pedig a Jobb később, mint soha, Jobb később, mint soha című reality komédiában láthattuk Badár Sanyival, Csúlya Imrével és a nagyszerű Pepével, Scherer Péterrel. Szóval ma ünnepli a születésnapját a Szomszédok bisztrósa, Epres Attila.
1: Megveszed nekem a lakókocsit? De nem ám a pirosat, a babakéket.
2: Ez nem az a lakókocsi.
1: A bunyó sem ugyanaz, komám.
2: De kétszer akkora, mint az előző.
1: A bunyó is kétszer akkora, anutámnak szüksége van rá. Anutám a mindenem. Fajin az üzlet. Nem verlek át.
2: Ember, a helyedben örülnék, hogy nem zaváltak fel a sertések. Különben is minek ilyen palota a vén szatyornak? Nem anyádra értettem, csak...
1: Fog be a szállat, ke kurevtyumúj. Figyelj! Anci imádja a tetővilágítást. Kedvenc színe a babakék. Tavelgunéto szerecik, ne savarengi bugyogá. És fűzöld legyen a püskalapé. Ja. És kérjünk még hozzá egy faszak is hablányos szökőkutat. Na, minden világos, csávogáim.
2: Hogyne, teljesen világos minden. Megengedett, hogy egy percre konzultáljak a kollégámmal?
1: A sunat
3: megyek.
2: Értettél egy büdös szót is abból, amit mond?
4: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
5: Egy filmzene most. A Best FM-en.
0: Ákos, nekünk is a kedvenc szinkron színészünk. Epres Attila! Boldog születésnapot neki!

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Minden emberi kapcsolatban a legfontosabb a beszélgetés. De az emberek már nem beszélgetnek egymással. Nem ülnek le csak azért, hogy beszéljenek és meghallgassák egymást. Színházba járnak, moziba, tévét néznek, rádiót hallgatnak, könyvet olvasnak, de alig beszélnek egymással. Ha meg akarjuk változtatni a világot, vissza kell térnünk abba a korba, amikor a harcosok leültek a tűz köré és történeteket meséltek.

A Best FM Rádióban az R.E.M. dalát hallották a 90-es évekből. A Gorillázzal folytatjuk is. Néhány programajánlattal mára is lesz előzetes. Holnapra is nézzük a mai programokat. Például a Csokonai Nemzeti Színházban. Ugye az évadot lezárták, azért ma 5 órától Hamu Pipőke, az üvegcipő története, a Maszk Művészeti Iskola 15. jubileumi gáláját rendezik meg. És ugyancsak ma Ugron Zsolna Gyöngyélet, a Forte Társulat előadása a Latinovics Zoltán teremben. Este 7 órától. A mai napon, ha minden igaz, akkor jön a Retro Party, a Retro Club a Happy End Bender, egy ingyenes rendezvény, havonta jelentkezik a helyszín, a Demki Ifjúsági Ház. És ma indul immáron ez a harmadik Hajdunánási Utcazene Fesztivál, június 26-án és 27-én, tehát ma és holnap Hajdunánáson 41 formáció, 118 koncertje, 13 helyszínen, úgyhogy lesz miből válogatni. És ha már holnap, mert ugye ez részben egy holnapi előzetes is volt, akkor mondanék én is egyet. Holnap ugyanis kutyajó szombatot tartanak az Európet Állateledel Füves udvarán, a Domokos Márton út 4 szám alatt. 10 óra és 16 óra között ingyenes rendezvény, állatorvosi tanácsadás, kézműves vásár, street food ételek, arcfestés, tombola, izgalmas játékok a kis kedvencekkel együtt. Hát a kis kedvencek között én is ott leszek, egy nagyobb kedvenc. Szóval holnap kutyajó szombat, együtt az állatokért. A fő cél egy nap, ami a kutyákról és az örökbefogadásról, valamint a közös élményekről szól. Apropó, ezzel kapcsolatban lesz játékunk is a következő órában. Nyerhetnek is majd a Best FM-től és az Europet-től. Most jön a Gorillaz és a csapat nagyslágere. Ez a félig virtuális, félig élő formáció. A Feel Good INC-vel.

Next FM, Debrecen, szeretem. Hát éppen a Nox dalát hallották a 104,6 MHz-en. 8 óra előtt 2 perccel. Ó, rengeteg időnk van a hírekig. Úgyhogy gyorsan elmondom Gyuri információját, hogy ne legyenek gyorsak a 47-esen a Máriás tanyánál, Debrecen és Mikepércs között. És aztán mutatok legalább 4 zenei kedvencet a következő órából. Az elmúlt hónapok egyik legnagyobb slágerével indítunk, Bruno Mars-tól. A ünneplő Jánosokat és Palkókat egy születésnapos énekessel köszöntjük, ő lenne az el. No, de nem csak Chris Isaacnek van ma a születésnapja, hanem például neki.

Ács Nikolás. És aztán Chris Isaac mellett egy másik Chris is ünnepel. Ő is színész, vagy ő inkább színész, úgyhogy elő is kerül majd az egyik titkos adum a reggelben. Ez lenne az.

0: És nem a parfüm illatát érezzük majd a fel-fel támadó szélben, hanem kiét is?
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mit kínál a Maxiláj?
4: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
3: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
5: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
6: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
7: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
6: Miért éppen nálatok?
7: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
6: Hol jelentkezzek?
7: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
8: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
9: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
10: Megújult az idén 10 éves víztorony kert. Gyönyörű környezetben, mindennapos nyitvatartással és hétfőtől csütörtökig tartó 750 forintos italakciókkal vár téged is Debrecen kultikus helyszíne. Filmkert, bőrze, gyerekprogram, akusztikus estek, koncertek, buli. Nagy erdei víztorony. Az égigérő élmény.
11: Új arculattal rendezik meg a 32. Hajdú hetet. Egy évvel meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését a DVSC. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
12: Hírek a Best FM-en.
11: Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Új helyszínen és új arculattal rendezik meg a 32. Hajdú hetet Hajdúböszörményben. A rendezvény ezúttal a korábban fürdőkertként ismert területen, a mostantól hivatalosan Hajdúböszörményi Ligetnek nevezett parkban várja a látogatókat. A szervezők szerint a helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a résztvevők a nyári melegben árnyékos, zöld környezetben kapcsolódhassanak ki. A több mint 145 éves múltra visszatekintő terület az évtizedek során számos funkciót betöltött, de közösségi szerepét mindvégig megőrizte. A névváltoztatással a város a helyszín megújulását és további fejlődését szeretné hangsúlyozni. Az eseményt augusztus 21 és 23-a között tartják, részletek a Hajdú Press friss cikkében. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallhatjuk.
13: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek, folyó bővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy a üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnak kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el, tehát legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
11: Egy évvel meghosszabbította Zsuzsák Balázs szerződését a DVSC. A csapatkapitány 2020-ban tért vissza a nevelő egyesületéhez, azóta a pályán és azon kívül is meghatározó szerepet tölt be a debreceni futballklubnál. A magyar válogatottsági rekorder a mögöttünk hagyott idényben 6 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott. Az új megállapodás értelmében a következő szezonban is a Loki játékosa marad, írja a dvsc.hu.
1: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
11: Tovább fokozódik a kánikula, az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.
12: A következő műsorszám

0: Ez a Best FM, a Floridával és Szíjával, na meg a Wide Ones-szal.
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: A péntek reggel egy forró kánikulai nap legelején. 4:09 múlt egy perccel. Jó reggelt mindenkinek a 104,6 MHz-el. Olyan forróság van, és csak fokozódik sajnos a kánikula, hogy hallhatták a hírekben, hogy a DKV-nak is újra kellett terveznie a villamospálya felújítási munkálatokat. Ugyanis azt elvileg napközben végezték volna csak, de mivel hogy hőségriadó van, és tényleg elviselhetetlen lesz a hőség, a hétvégén akár már 40 fok is lehet meg a jövő hét elejére 39 fok körül értékeket mondanak, ezért a munkálatok nagy részét éjszaka végzik majd. Ez némi zajhatással jár, ezért az ott lakók, a környéken lakók türelmét és megértését kérik. Mi meg üzenjük az ott dolgozó munkásoknak, hogy éljék túl. Névnap köszöntő, a Jánosokkal kezdünk.
3: Köszöntjük János nevű hallgatóinkat! A János bibliai eredetű férfi név, a héber Johannan névből származik. Nagyon sok híresség kapta ezt a nevet, a teljesség igénye nélkül Arany János költő, Bólyai János matematikus, Bródi János zeneszerző, Gálvölgyi János színész, Hunyadi János hadvezér, Németh János kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Johann Strauss és Bach zeneszerzők, John Lennon zenész, zeneszerző, énekes, a Beatles együttes tagja, továbbá számos pápa és uralkodó, és nem utolsó sorban ön kedves János, aki a rádiót hallgatja.
4: Boldog névnapot kívánunk neked, János!
0: Vagy éppen a rádióban szerepel? Jó reggelt!
5: Üdvözöllek, László, én János vagyok. A 47-es számú főúton a Majornál fizetős fotókat készítenek a Debrecenből Mikepésre felé tartókról.
0: Köszönjük, János! És ha ma ünnepelsz, akkor boldog névnapot neked és a paliknak is!
3: Köszöntjük Pál nevű hallgatóinkat! A Pál latin eredetű férfi név a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi, női párja Paula. Számos híresség viseli ezt a nevet, többek között II. János Pál pápa, Pál apostol, Paul Cohen matematikus, Kinizsi Pál hadvezér, Paul McCartney angol énekes, a Beatles tagja, Pablo Picasso, Szinyei Mercse Pál festőművészek, Teleki Pál miniszterelnök, és természetesen ön kedves Pál, aki a rádiót hallgatja.
0: Pálokat és a Jánosokat egy énekes színésszel, színész énekessel köszöntjük. Úgy hívják, hogy Chris Isaak, neki ma a születésnapja van. Ilyen színész is volt, jó haverja volt David Lynch, a filmrendező, úgyhogy meg is hívta például a Twin Peaks Tűz jöjj velem című filmben. És hát játszott a Bárányok hallgatnak című alkotásban is, igaz nyúlfarknyi szerepe volt. Hannibal Lecter gondoskodott róla, hogy ne kelljen sokáig néznünk a fizimiskáját. Nem is nagyon tudtuk, mert hogy az egyik speciális komandós figurát játszott a Chris Isaak, akinek a legnépszerűbb dala 1989-ből a Wicked Game, és hát ma van a srác 70. születésnapja. Hello, nagypapa! Happy birthday to you! Ez a Wicked Game!

0: SOS, a Labus dalát hallották a Best FM-en, mindjárt 8:30 van, úgyhogy jön egy programajánlat holnapra, és ráadásul egy játék az Europettel.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
5: Kia. Movement that inspires.
6: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
7: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
9: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagykedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagyked Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
0: Nyakunkon a hétvége, ma péntek, holnap szombat, mégpedig kutya jó szombat. Meg is érkeztünk az Euro Pet Shop játékához. Mert hogy holnap mindenkit várunk, állatbarátokat, kicsiket és nagyokat, írja is Timi, hogy találkozunk, mert a Chance alapítvánnyal ők is ott lesznek holnap, azon az ingyenes rendezvényen, amit 10 óra és délután 4 óra között tartanak az Euro Pet Shopban. A Domokos Mártól utca 4 szám alatt. És mi vár önökre holnap 10 órától? Ingyenes rendezvényen, állatorvosi tanácsadás, kézműves mását, street food ételek, fagyi arcfestés, tombola, izgalmas játékok, a kis kedvencekkel együtt, egy nap, amelynek a fő célja a kutyákról és főképpen az örökbefogadásról gondoskodni és közös élményt adni az együtt az állatokért lakóért. Na de hogy miért is érdemes még oda látogatni? Egyrészt, mert holnap mindenkinek 15% kedvezmény jár mindenre, másrészt meg azért, mert aki a következő kérdésre adott helyes válaszával megnyeri az 5000 forint értékű ajándékutalványt, az holnap akár személyesen tőlem veheti majd át, igen, a kis állatok mellett nagy állatok is lesznek ott. Bocsánat, aki nem inge, akinek nem inge, az milyen nem veszi magára. Na, kérdés, mi az Europet Shop holnapi ingyenes rendezvényének a neve? Ugye nem kell elismételnem, ezt tudja mindenki. Az előbb is elhangzott, sorsolás az óra végén, és igen, SMS és Viber játékot hallanak, úgyhogy jöhet is a 30-933-104-hazra. A jó válasz, de csak a jó válasz. Sok szerencsét!
10: Ez reklám volt.
11: A Best FM.

0: Ez a Best FM Teddy Swimsel 5 perccel 3:49.
1: Előtt is még valakivel a vonal végén. Szervusz, jó reggelt kívánok neked!
2: Szervusz, Tati, Lekazosné, Zsuzsi vagyok, Zsuzsa mama. A 35-ös út felé, ahogy megyünk, a Tótó kis hídján, ahol le kell fordulni Józsára, a tehenek kibújtak az útra.
0: Hogy micsoda? A tehenek kibújtak az útra? Hát normálisak ezek ilyen melegben? Inkább maradtak volna otthon, kedves autósok. Vigyázzatok tehát, ott a Tócó kis hídnál, ahol le kell fordulni Józsa felé, ott lesznek, és hát az úton sajnos egyelőre. Az utat figyelik a négyesen a téglási lehajtónál, a Molkútnál, a 60-as táblánál kint van a fehér Opel. Köszi neked, Robi, és Zsuzsa mama, neked is köszönjük. Egy csodás dalt küldünk cserébe ezért a közlekedési információért, mégpedig egy születésnapos színésszel. Úgy hívják, hogy Chris O'Donnell. 56 esztendős lett Chris O'Donnell, akit láthattunk a Batman filmben. Ő játszott a Robint, és a fantasztikus Al Pacinoval együtt. Na, melyik filmben?
3: Hogy hívják?
4: Donna.
3: Donna? Frank vagyok. Ő pedig...
4: Charlie.
3: Igen. Tetszel neki? Nos, Donna, tangózik?
4: Nem. Meg akartam tanulni, de...
3: De?
4: Michael nem akarta.
3: Michael? Ő rá vár?
4: Szerinte a tangó hisztérikus.
3: Hát, szerintem Michael hisztérikus.
5: Ne vegye komolyan.
3: Gyönyörű nevetés.
4: Köszönöm.
3: Megtanítsam tangózni, Donna?
4: Itt helyben?
3: Rendelkezésére állok. Ingyen. Mit szól hozzá?
4: Egy kicsit félek tőle.
3: Mitől?
4: Hogy hibát követek el.
3: Csak az életben lehet hibázni. A tangóban nem. Egyszerű. Ettől csodálatos a tangó, ha elvéti a lépést. A lábai egyszerűen folytatják a táncot. Nem ulassza el. Megpróbálja?
4: Rendben, megpróbálom.
3: Ne engedd, hogy megvaduljak, fiam.
6: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
7: Egy filmzene most. A Best FM-en.

asszony illata. Na Best FM-en Carlos Gabel egy csodálatos muzsikával, mégpedig az a tangóval, amit hát rengetegen használnak és sok-sok filmben, Schindler listája Két tűz között, Schwarzeneggerrel, ilyen helyeken. Na de milyen helyeken van Trafipax? Ó, hát a 35-ösön is, most írja Csabi, hogy Bodaszőlő és Böszörmenye között is ugyanúgy óvatosan, mint a 4-esen.

hogy jó kedved legyen, ez a Best FM Alice DJ-vel és a Will I Ever-rel. Most meg egy olyan születésnapos énekessel, akire először akkor figyeltünk fel, amikor az egyik hazai zenei tehetségkutató műsorban az X-Faktorban jelentkezett 2010-ben, 16 évvel ezelőtt, és elénekelte valami professzionális módon ezt a feldolgozást.

0: Emlékszem, akkor, amikor az X-Faktor elindult, akkor az első dupla koncertet a Főnix csarnokban a mi rádiónk szervezte. Teltházas volt mind a kettő, és ebben a teltházban nem kis szerepe volt neki, akit azóta is imádunk. A zene kísér majd az úton. Teli holdkor és... Takács Nikolasznak egy célja van, boldoggá tenni mindenkit.
1: Adj, hogyha szeretsz, nyisd meg a szíved, ha szeretsz, ha őt
0: ne... Főképpen karácsonykor, mert a boldogságát...

Azt gondolom, hogy elég megfelelően ráhangolódtunk Takács Nikolászra, úgyhogy köszöntjük a kiváló énekest ma a születésnapján. Kereken 40 esztendős lett Takács Nikolász.

0: Sarah Larson énekelt, ez volt a Symphony, 9 óra van a péntek reggelben. Hát nem egy baleseti hírrel szeretném zárni az órát, hanem egy játékkal, úgyhogy először inkább elmondom a baleseti hírt. Zsuzsanna írta, hogy ráfutásos baleset van Józsáról Debrecen felé. A felüljáró után a belső sávban dugó várható majd. Köszi Zsuzsi. Egy másik közlekedési információ, az Epreskert utcában pedig az iskola felől érkezőket mérik a régi postánál. Köszönjük szépen. Lila virág? Lilla virág. Azaz virág lilla. Ó, bocsi, meleg van. Nehéz volt megfejteni. A játékot nem, hiszen holnap kutyajó szombat lesz. Egy ingyenes rendezvény az Euro Pet Shopnál, ahol te is ott leszel, sőt, még nyertél is. A nyereményedet ugyanis ott veheted át. Remélem, hogy van kutyuska, vagy bármiféle jószág. Úgyhogy várunk téged is, kedves Fodorné, Bodó Petra. Te nyerted az Euro Pet Shop játékának mai ajándékát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Jól leszek újra!
2: Remélem egyszer nagyon leszek újra. Igen, mégis nehéz a súlya. Gyere közel, vesz.
0: Egy új kedvenc mellett egy jó régi. De annál patinásabb darab. Hotel California. Az Eagles-től. Tudják, hogy ki volt Hawaii legnépszerűbb sztárja, énekes sztárja? Világhírű lett egy filmnek köszönhetően? Hát ő! A múlt idő sajnos jogos, mert hogy 29 év annak, hogy elhunyt Israel Kamaka Vivo Ole, vagy egy egész világ ismerte íz, úgyhogy ez a feldolgozás tőle érkezik majd, de csak a következő órában.
1: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Na szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az India Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. India Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
5: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
7: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
8: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
9: Dacia autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
1: Reklámot hallottak.
10: Ismét felfüggesztik a Szempkorp működését Debrecenben. Csaknem 400 végzőst búcsúztatott a TTK. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
10: Ismét felfüggesztik a Szempkorp működését Debrecenben. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal azért döntött így, mert a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták több fém és fél fém esetében határérték feletti szennyezettséget mutattak. A mérések szerint egyebek mellett alumínium, cink, kadmium, króm, nikkel, ólom és arzén koncentrációja is meghaladta a megengedett értéket, valamint az alapállapotokat kapott felmérés során mért adatokat. A vállalat korábban 1 millió forintos bírságot kapott, mert a kötelező mintavételek eredményeit és azok kiértékelését határidőn túl küldte meg a hatóságnak. A Szemkorp a bírságról szóló döntést bíróságon támadta meg. A környezetvédelmi hatóság szerint a tevékenység felfüggesztésére a további környezeti kockázatok megelőzése érdekében van szükség, olvasható a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal közleményében. Csaknem 400 végzőst búcsúztatott a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara. A két diplomaosztó ünnepségen alap- és mesterszakos hallgatók, valamint természettudományi és műszaki szakfordítók vették át oklevelüket. A 75 éves kar ma már a régió egyik meghatározó kutatási és innovációs központja, ahol több nemzetközileg is elismert kutatócsoport működik. A TTK folyamatosan bővíti képzési kínálatát és fejleszti infrastruktúráját, az idei évben pedig befejeződik a központi kémiai épület teljes felújítása, írja az Unideb. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot, az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvívője.
11: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furtkutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
12: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
10: Tovább fokozódik a kánikula. Az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.

0: amikor egy zenei felvételen, mit felvételen, zene történeti remek műn nem fog az idő vas foga. Idén 50 esztendős a Hotel California.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: Ez a gitárszóló, amit pedig a végén hallottak Joe Walsh-tól, mint egy másfél perces gitárszóló. Minden idők legjobb gitárszólójának választották meg, még a Guitarist magazin olvasói 1998-ban. Maga a dal 78-ban Grammy-díjat kapott, mert az év felvétele lett, és hát valóban 1976. decemberében jelent meg a Hotel California. 50 éves idén a dal, még két nevet azért hadd említsek a teljesség kedvéért, Don Henley és Glenn Frey, sőt Don Felder, ők voltak az Eagles formáció. Ez meg a reggel, a Best FM-mel, hát rajtunk kifog az időjárás vasfoga, jó nagyokat harap belénk a következő napokban is. A mai napon még csak, mondom még csak, 35-36 fok, vasárnap ez akár már 40 fok is lehet. Szombaton meg a kettő között leszünk, 37 fokot ígérnek, és hát éjszaka azért felfrissül, ma reggel is ilyen 19 fokkal kezdtük, és a következő közlekedési információkkal, persze annál már jóval több van, mert mint a 19 foknál. Trafipax a 35-ösön, Bodaszőlő és Böszörmény között. Trafipax a 4-esen, a Téglási lehajtónál, a benzinkútnál. Aktív a box, Újfehértón a 4-esen, és aktív a box Debrecenben a Budai Nagyantalon is. És aktívak a rendőrök, jaj, csak nagy napszúrást kapjanak, az Epreskert utcában az iskola felől érkezőket mérik, és ha már Epreskert utca, akkor a patikánál a csatornatetőt javítják, a féloldalon a sáv lezárva van, a Mikepércsi úton pedig a Mekinél a jobbra kanyarodó sávban dolgoznak. Ó, srácok, minden együttérzésünk a tiétek, tartsatok ki, védőital, néha árnyék, tudom, baromi nehéz ott a Mikepércsi út kellős közepén. Na és egy kis Best FM, merre csavarogjunk? Jön a csavargó, K. Kevin.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
6: Civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: Ladies and gentlemen, this is Roman Streamusin.

jól esett ez a dal, pedig már teljesen elfelejtettük. A Pompeit játszottuk önöknek, mégpedig a Bastille formációtól, és most egy születésnapos énekesnő jön, de előtte friss közlekedési információ önöktől, Zoltántól önöknek. Egy baleset, Böszörmény Józsáról befelé, az autópálya felhajtó előtt, azt elhagyva, az első lámpánál hármas baleset történt. Az előbb Zoli, amikor ott járt, akkor még éppen a rendőröket várták, lehet, hogy azóta már megérkeztek oda. Érkezzen hozzánk a következő születésnapos énekesnő, Ariana Grande! Az első nagyslágerét Iggy Azaleával énekelt, ez a Probleme. Azóta persze van már jó pár sláger a háromszoros Grammy-díjas olasz származású amerikai énekesnőnek, például Zeddel a Break Free. Nicki Minajjal a Side to Side. De ő énekelte a Szépség és a Szörnyeteg élő szereplős változatának a Betét dalát, John Legend-del. És a Seven Rings című dalt, ami nem újdonság, másfél milliárdan voltak kíváncsiak rá eddig az elmúlt hét évben. A YouTube-on ide, hogy mi is lejátszuk egyszer. Ariana Grande ma 33 esztendős lett. 4 perccel 3:45 ő következik el. Yeah.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Mi szél hozott a barlangomba, hercegnő?
2: Beszélnem kell veled.
1: Rendítsek. Mit hoztál?
2: A naplómat. Minden este írok bele.
1: Mikor kezdted a naplót?
2: Azután, hogy először láttam a filmet.
1: Igazán?
2: Alig vártam, hogy megismerjem a srácot, aki nap mint nap megküzd a szerelmemért.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: olyan túlságosan Haiti-ról származó sok világsztárt nem ismerünk. Egyet igen. Ő jön nekem most a Best FM-en, és hát a halálának az évfordulóján emlékeztünk Israel Kamakivu Olére. Nagyon nehéz kimondni a nevét. Nem véletlen lett a művész neve Íz, és így énekelte el az úr az 51. randi betétdalát. Hát nem tudom, hanyadik randink lesz már itt közösen Szabó Anitával a Best FM rádió stúdiójában, de sokadik már idén is. Szervusz, Anita!
1: Szia, Laci! Most meglepődtél volna, ha mondok egy számot, ugye?
0: De igen, az...
1: Így az elmúlt, nem
0: és
1: tudom,
0: ez
1: 8-9
0: miből számolta ki öne?
1: Matematikus ön?
0: Na, nézzük
1: hát a... igen, az is megy, igen, a matematika, csak nem nekem. Na,
0: hát számoljuk össze, hogy hányan, nagyon sokan ünnepelnek ma, úgyhogy közülük nyerhet tortát jó néhány ember például.
1: Schmidt Alexandra, akit a Molnár család köszönt, vagyis Karola, Jolika és Dani. Tóth Krisztinát anya nevezte be, nagyon sok sikert kívánnak neki az egyetemhez. Ünnepem a német Patricia, akit a nagymamája köszönt és kéri az angyalok segítségét, hogy találjon grafikus, vágó vagy rendezői munkahelyet.
0: Azt hittem ahhoz, hogy megnyerje a Best FM rádió tortáját, tehát ahhoz is kérheti az angyalok segítségét.
1: Igen, Szórádi Annát édesanyja és párja Zsolt és mami köszöntik így a 23-on. Anna egyébként most érkezett haza Egyiptomból, hát akkor ő már megszokta a kánikulát, ami most vár ránk. Nagy Józsefet, Ágia nővére köszönti Sámson kertben, és a tesója, ugye, Józsi egy igazi ezermester, és a szakmája, fűtés, szerelő. Veres Török Nikolettet, férje és gyerekei köszöntik Léta Vértesen, nagyon-nagyon szeretik. Ünnepem a Kalmár Beatrix, akit Angi nevezett be, a gyönyörűséges mennyének valót. Fegyvernek Janitát a kollégája köszönti, nagyon jó anyacsodás vezető, ünnepelme Olás Zsófi, aki 12 lett. Paliga Zsanettet is nevezték, Hajdú Sámsonban ünnepelme a Zsani. Büsei Istvánt, felesége Katalin és két fia Viktor és Botont köszöntik itt Debrecenben. Sanyit is benevezték, Ancsika, Dóri, Bogi és Andris Nyírmárton falván. Ünnepelnek és a tortát a munkahelyére kéri, meg is adta a címet Laci, hogy nem lesz nehéz dolgod.
0: Fél, 10 óra után ülök a keróra, áttekerek
1: és tekersz a Sámsoni
0: Mona,
1: útra.
0: Először a Monami kávézó és cukrászába, és utána pedig, hát figyelj, mire odaérnék a tortával, a kerékpárom csomagtartóján, az nem biztos, hogy nem rontana az élvezeti értékén.
1: Hát Laci, lehet, hogy ő jobban bírná a torta, mint te ebbe a melegben, most így kerózva. Na, köszöntjük még Szalai Jánost, akit Benjamin nevezett be Mikepércsen, 70 éves lett a nagypapa. Nagy Izabella is ünnepel Encinini jóvoltából, lehet akár torta nyertesünk. Szegedi Molnár Anna is a szülinapjára ébredt kollégő nője, Vónya Évi köszönti Monostorpáiban. Vasvári Gyöngyikét is ünnepeljük a barátnőivel Edittel együtt. Kovács Timót a család köszönti a 12-en. Ünnepem a dr. Csomorné, dr. Csík, Anikó, rengetegen köszöntik. Akire csak gondol, az mind ide van írva. És Szűs Dorinát is nevezték anya és apa, aki a 21. születésnapját ünnepli, imádja az autókat és pénztárosként dolgozik.
0: A 21-es az egy igazán szerencsés és nyerő szám, de vajon eléggé szerencsés el a hölgy, hogy ő nyerjen ma, vagy valaki más? Valaki más?
2: Halló, tessék!
0: Jó napot kívánok! Parti Noémit keressük! Hallgatás! Hallgatás! Csend! Tehát csak nem alszik még a kis hölgy?
2: Nem alszik.
0: Már készül, gondolom a partira.
2: Igen.
0: No man est, oh man!
3: Szia!
0: Hello Noémi! Parti Noémi?
3: Igen.
0: És mondd csak, lesz ma parti? Születésnapi parti?
3: Igen.
0: Ó, és mit tervezel?
3: Unokatestvéreimet.
0: Tomit és Adrit?
3: Igen.
0: Hát képzeld el, hogy pont ők, Tomi és Adri, ma meg a nagynénéd, Anita gondoskodott arról, hogy ezen a mai születésnapi partin, a parti családban, meg legyen a születésnapi torta.
3: Örülök.
0: Jaj, de jó, mi is örülünk, hogy te nyerted. Hány éves vagy ma, Noémi?
3: 9.
0: Gratulálunk neked, nagyon jó partizást kívánunk a családdal, és megnyerted a tortát akkor a nagynénieknek, meg az uncsitásoknak köszönhetően a Monami kávézó és cukrászdából, ami a héten egy őrség zöld aranya torta, ehhez kíván jó étvágyat Debrecen kedvenc rádiója. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
3: Bestefán!
2: Köszönjük szépen! Happy birthday!
0: Puci is közreműködött a kórusban, a Best FM kórusban. gratulálunk a mai ünnepeltnek, és a reggel informátorának járó pizzához pedig gratulálunk Jánosnak, akiről kiderült, hát nem ma tartja a névnapját, mert ma János és Pál napja van, viszont nem is ezért nyeri a melancs pizzáját, hanem azért, mert reggel informált bennünket Geszterédi János.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Sam Martinnal és David Gettával startol a péntek délelőtte.

0: és a kánikula hűsítős lágerei között egy igazi nagy nyári sláger. Hazám. Sunshine Reggae. Hamarosan a Best FM-en. Szép hétvégét Debrecen.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
3: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
2: Miért éppen nálatok?
3: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
2: Hol jelentkezzek?
3: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
1: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: Reklámot hallottak.
6: Elkészült a debreceni viharjelző alkalmazás. Még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Ma van a drogellenes nap. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Elkészült a debreceni viharjelző alkalmazás. A rendszer nagyobb viharok előtt pás üzenetben figyelmezteti majd a debrecenieket, hogy időben biztonságba helyezhessék autóikat, kerti bútoraikat és egyéb értékeiket. Az alkalmazás a várható veszélyes időjárási eseményekről közvetlenül a felhasználók telefonjára küld értesítést. A fejlesztés a tavaly nyári pusztító viharok tapasztalatai alapján készült el. A debreceni hivatásos tűzoltó parancsnokság tavaly több mint 4000 alkalommal vonult ki, és 37 ember életét mentette meg, olvasható a DeHíren. Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Az önkormányzat idén is megszervezi a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára a szünidei programot, amely július 1-e és augusztus 14-e között működik a Bolyai János általános iskolában. A gyerekeket változatos, szabadidős és fejlesztő foglalkozások várják. A kezdeményezést a város 25 millió forinttal támogatja. A családok számára a program az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladta a 240-et, de korlátozott számban még lehet csatlakozni július 1-jéig. A gyermekfelügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is részt vesznek. Részletek a város honlapján. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
7: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy hol jelzik bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új terek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
8: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
6: Tovább fokozódik a kánikula. Az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.

0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Ajtó, ablak, árnyékolás, kózaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kózaprofil, ajtó, ablak, árnyékolás, kózaprofil.hu.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Szezonközi napszemüveg akció a Pap Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Pap Optika szalonban a Fórum első emeletén.
7: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.

A Linkin Park és a Nám Debrecen zenei kedvencei között szólt a péntek délelőttben. Hello Debrecen, üdv mindenkinek, a mikrofonnál Szabó Anita. Mi már javában készülődünk a hétvégére, de előtte a 40 fokok előtt, amit vasárnapra jósolnak, ma illaz a 35 fokkal. Készülhetünk a kánikulára. A naptej, a napszemű meg a fejfedő és a folyadék az semmiképpen nem maradjon ma se otthon. Az autóval közlekedők pedig nagyon óvatosan vezessenek, hogyha úgy érzik, hogy egy kicsit fáradtak, bágyadtak, akkor érdemes inkább megállni, kiszállni az autóból, mozogni egy kicsit, lehűteni magunkat akár frissítővel, és csak utána folytatni az útunkat. Egy fontos info a négyesen közlekedőknek: a főúton Nyíregyháza felül érkezőket mérik a benzinkútnál, 60-as táblánál, 500-540 a Best FM telefonszáma. Jöhetnek az útinfók is, mindenféle közszolgálati infóval is. Lássanak el bennünket, illetve a többi Best FM hallgatót. Bye Alex és Hero közöse pedig már el is indult a Hullik a horoszkóp előtt. Tehát

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, mostanában sok figyelmességre lesz szüksége ahhoz, hogy érzelmileg kielégüljön. Önbecsülése ugyan erős, mégis szeretetre, elismerésre vágyik. Bika. Gondolataiban felötlenek régi események, kudarcok, elmúlt kapcsolatok, hajlamos arra, hogy magába folytson erős érzelmeket. Ikrek. Önállóan kell megoldania egy bonyolult tervet, ami miatt erős stressz hatásnak van kitéve, de ne aggódjon. Rák. Még mindig sokkal több jó dolog történik, mint amennyi kellemetlenségtől tartania kell. Az eltúlzott mértékű táplálkozást viszont ne sorolja a jó dolgok közé, mert könnyen visszaüthet a dolog. Oroszlán. Magánéletében váratlan nehézségek miatt komoly választások elé kerül. Vigyázat. Rossz lelkiismerete és hangulata zavaros helyzetbe kergetheti. Tűz. Pénzügyi kilátásai jók, bizonyos kiskapuk keresésével nyereségre tehet szert, veszélyes lehet azonban túlzottan megbízni másokban. Mérleg. Szerelmi életében meglepő változás történik, ez azonban csak örömet és boldogságot jelenthet, tehát ha tudja, használja ki a lehetőségeket. Skorpió. Jó kondícióban van, remekül érzi magát, úgy gondolja, hogy akár merészebb dolgokba is örömmel belevágna, de vigyázzon. Nyilas. Mások gyors kapkodó tempóját most nem tudja követni, magabiztosságában egy kicsit meginog, megjelenésére és személyes varázsára egy családi összejövetelen nagy szüksége lesz. Bak. Gondolatait elsősorban a pénz és az anyagi ügyek kötik le, de ne a birtoklás vágyával foglalkozzon állandóan. Vízöntő. Apróságok miatt aggódik, eltúlozza ezek jelentőségét, ahhoz, hogy megvédje lelki békét, ne idegeskedjen lényegtelen dolgok miatt. Alak. Ön most is rendkívül kreatív és kissé befelé fordul, a saját szükségleteivel van elfoglalva, elsősorban a maga kívánságaival és érdekeivel törődik.
0: Best FM.

0: nevű hallgatóinkat. A János bibliai eredetű férfinév, a héber Johannan névből származik. Nagyon sok híresség kapta ezt a nevet, a teljesség igénye nélkül Arany János költő, Bólyai János matematikus, Ródi János zeneszerző, Gálvölgyi János színész, Hunyadi János hadvezér, Németh János kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Johann Strauss és Bach zeneszerzők, John Lennon zenész, zeneszerző, énekes, a Beatles együttes tagja, továbbá számos pápa és uralkodó, és nem utolsó sorban ön kedves János, aki a rádiót hallgatja.
1: A hét utolsó munkanapján a pálokat is köszöntjük, nem csak a Jánosokat, hiszen ők is ünnepelnek, no nem először és nem is utoljára az évben. A mai nyertesünk viszont egy házassági évfordulós pár, Barna László és a kedves kis felesége.
2: Halló, tessék!
1: Halló, Barna Lászlót keresem.
2: Kedvesokom, én vagyok, tessék.
1: Üdvözlöm, László, nem zavarom?
2: Nem.
1: Vagy attól függ, hogy mivel?
2: Nem tetszik.
1: Jól van, de egyébként jót akarok. Csak előtte meg akarom kérdezni, hogy a 26-os, az 50-es és a 27-es, ezek mit jelentenek?
2: Hát azt jelenti, hogy ma van az 50. házassági évforduló a feleségemmel. A 76 akkor esküdtünk, születtem 56-ba, esküvő átcsúszik a vászlóknapba.
1: Ó, de ez direkt így lett összehozva?
2: Nem.
1: Teljesen véletlenül.
2: Ez csak így akadt. Uh-huh.
1: De bejött jó, nem volt ez a László napi lagzi?
2: Be. Vidéken volt, Nyírcsaholyban, szuper volt.
1: Ó, de örülök neki minden ezt hallani. Jó. Így 50 év távlatából. László, a kedves nejét hogy hívják?
2: Gerge Éva.
1: Éva. Mit szólnának ma délután a melansba egy finom sütikóstoláshoz, akár egy Fincsi üdítővel?
2: Köszönjük szépen, elfogadjuk. És egy hét múlva lesz egy családi összejövetel.
1: Na, hát akkor egy ilyen kis előpartit akkor lehet ma tartani a melansban. Tudja, hogy honnan telefonáltam?
2: Hát Veszprémről.
1: Egyértelmű, ugye?
2: Egész nap attól az autóban, meg itt van is a...
1: Örülök,
2: itt
1: László. Én Szabó Anita vagyok, és kívánok a Best FM nevében
2: köszönjük
1: is még
2: szépen
1: számos, boldog, hosszú évet önöknek. Jó egészségben!
2: Köszönjük.
1: A melansba pedig várják önöket.
2: Elmegyünk, köszönöm szépen! Kezdj csókolom!

0: mert ez a Best FM.
1: Új arculattal rendezik meg a 32. Hajdú hetet. Egy évvel meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését a DVSC. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Új helyszínen és új arculattal rendezik meg a 32. Hajdú hetet Hajdúböszörményben. A rendezvény ezúttal a korábban fürdőkertként ismert területen, a mostantól hivatalosan Hajdúböszörményi Ligetnek nevezett parkban várja a látogatókat. A szervezők szerint a helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a résztvevők a nyári melegben árnyékos, zöld környezetben kapcsolódhassanak ki. A több mint 145 éves múltra visszatekintő terület az évtizedek során számos funkciót betöltött, de közösségi szerepét mindvégig megőrizte. A névváltoztatással a város a helyszín megújulását és további fejlődését szeretné hangsúlyozni. Az eseményt augusztus 21 és 23-a között tartják, részletek a Hajdú Press friss cikkében. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallhatjuk.
2: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek, folyó bővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy a üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnak kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el, tehát legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
1: Egy évvel meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését a DVSC. A csapatkapitány 2020-ban tért vissza a nevelő egyesületéhez. Azóta a pályán és azon kívül is meghatározó szerepet tölt be a debreceni futballklubnál. A magyar válogatottsági rekorder a mögöttünk hagyott idényben 6 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott. Az új megállapodás értelmében a következő szezonban is a Loki játékosa marad, írja a dvsc.hu.
3: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.

A nyugati hatásszélen még javában élvezhetik a szürkületet. A nap nyugta időpontjai egyébként itt környékünkön 20 óra 31 perc körül alakulnak. Szombattól kezdve pedig szépen lassan, eleinte csupán másodpercekkel, de egyre korábban kezd el sötétedni. A nappalok rövidülése igazi lendületet majd július második felében vesz, akkor fogjuk észrevenni, addig viszont élvezhetjük a verőfényes, hosszú nyári estéket. Nincs is attól jobb. És a kedvencektől a Pannónia indult el, Les Young Fly és az E3-asa. Itt

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Gin Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Rum, szalsza terasz a vároldalán. Pizza, prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
2: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
3: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
4: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.

A D4S Lager a Marta Song szólt itt a Best FM-en 12:30 után 5 perccel, a legfrissebb előrejelzések szerint pedig a holnapi napon szombaton 37 fokra, vasárnap hétfőn pedig 40-41 fokra készülhetünk. Nagyon sokan használnak légkondicionáló berendezéseket, a szakemberek viszont felhívják a figyelmet, hogy a túlzott hűtés egészségügyi problémákat okozhat, ezért nagy melegben se haladja meg a beltéri, illetve a kültéri hőmérséklet különbsége a 8-10 fokot. Hőség riadó idején 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is kellemes lehet. A klimatizált helyiségek levegője sok esetben száraz, ami szem, torok és a bőr kiszáradását is eredményezheti, így érdemes lehet párologtatni, akár egy vizes törölköző is megteszi, és figyeljünk arra, hogy a hideg levegő ne embert érjen közvetlenül, mert tiszületi fájdalmak és gyulladások is jelentkezhetnek. Ez a csecsemőkre, az idősekre és a krónikus légzőszerű vagy keringési betegségben szenvedőkre hatványozottan igaz. Mivel a legtöbb split klíma nem biztosít friss levegőt, így a rendszeres szellőztetés nem maradhat el, így például elkerülhetjük a széndioxid felhalmozódását a levegőben. A szűrőkön, illetve a hőcserélők felületén pedig rengeteg a por, a pollen és a mikroorganizmusok, ezért mindenképpen fontos tisztítani, fertőtleníteni, máskülönben a klíma fertőzéseket okozhat, illetve felerősítheti az asztma és az allergia.

0: Trophybox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: A zenei kedvencek szólnak a Best FM-en, a 104.6-on 31 fok van Debrecenben, vár érezni a hétvége illatát. Ragyogó napsütés, a vakáció már teljes gőzzel dübörög, és néhány perc múlva dél lesz, vagyis hamarosan indul a péntek déli kívánságműsor. Ha úton vannak, akkor füleljenek, jön egy kis közlekedési füles is. Debrecenben a Böszörményi úton, valamint a 4-es főúton Téglásnál is számíthatnak rendőri sebesség ellenőrzésre. Óvatosan a gázpedállal, az ebéd mellé pedig mostantól kérhetik a hűsítő zenei kedvenceket, üzenjenek kollégáknak, ismerősöknek, szeretteiknek. Így a Best FM-en keresztül a telefonszámunk 500-540, Aucsillával pedig lezárjuk a péntek délelőttöt, jól vagyok és pont ennyi. Érkezik Aucsilla, itt a 104.6-on.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
2: civisbeton.hu
1: A megbízható alap.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: Ismét felfüggesztik a Szempkorp működését Debrecenben, csaknem 400 végzőst búcsúztatott a TTK, a tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Ismét felfüggesztik a Szempkorp működését Debrecenben. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal azért döntött így, mert a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták több fém és fél fém esetében határérték feletti szennyezettséget mutattak. A mérések szerint egyebek mellett alumínium, cink, kadmium, króm, nikkel, ólom és arzén koncentrációja is meghaladta a megengedett értéket, valamint az alapállapot felmérés során mért adatokat. A vállalat korábban 1 millió forintos bírságot kapott, mert a kötelező mintavételek eredményeit és azok kiértékelését határidőn túl küldte meg a hatóságnak. A Szemkorp a bírságról szóló döntést bíróságon támadta meg. A környezetvédelmi hatóság szerint a tevékenység felfüggesztésére a további környezeti kockázatok megelőzése érdekében van szükség. Olvasható a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal közleményében. Csaknem 400 végzőst búcsúztatott a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara. A két diplomaosztó ünnepségen alap- és mesterszakos hallgatók, valamint természettudományi és műszaki szakfordítók vették át oklevelüket. A 75 éves kar ma már a régió egyik meghatározó kutatási és innovációs központja, ahol több nemzetközileg is elismert kutatócsoport működik. A TTK folyamatosan bővíti képzési kínálatát és fejleszti infrastruktúráját, az idei évben pedig befejeződik a központi kémiai épület teljes felújítása, írja az Unideb. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot, az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvívője.
7: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
8: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
6: Tovább fokozódik a kánikula, az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.
9: Célállomás
10: Debrecen.
9: Pozíció
10: 104,9

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Szia, Anita vagyok. Pár perccel ezelőtt a kettes villamos a Civis utcánál karambolozott. Egy hölgy megpróbált áthajtani, még előtted nem sikerült neki. A sofőr hölgyet láttam kiszállni, tehát valószínűleg személyi sérülés nem történt. Tűzoltók, rendőrök már kint vannak. Károlyi Mihály és a Csokonai gimnázium megállója között.
0: Vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel.

0: Délután 10 perccel est tart volt a péntek déli kívánság műsor itt a Best FM-en. Hello mindenkinek, szép napot, kitartást a melóban. A mikrofonnál Szabó Anita, a forró drót pedig 500-540. SMS Viber számunk 3933-1046. Ide is küldhetnek üzenetet, nekem fel is hívhatnak, élőszóban is beszélhetünk. Ezt önökre bízom, ahogy azokat a dalokat is, amelyeket kérnek tőlünk. 2 óráig teljesülnek a zenei kérések. Hello, hello, Best FM, kívánság műsor.
1: Szia, Tomi vagyok. Lenne egy trafi információm. Böszörmény útról jövünk befele, a kereszteződés után mérnek. Füredi út előtti kereszteződés, a Akadémia utána.
0: Igen, már mondtuk az előző órában. Tomi, mit szólnál, ha egy dalt is küldenék neked az útinfóért?
1: Nagyon jó lesz.
0: Teddy Swims jöhet?
1: Persze, nyugodtan.
0: Oké, köszönjük az

Derűs délután jó utat mindenkinek, sajnos balesetről kellett beszámolnunk már az óra elején. A kettes villamos vonalán ugyanis baleset történt. A rendőrségi helyszínelés ideje alatt a kettes villamos a Kálvin tér Szent László Görög Katolikus Gimnázium Kálvin tér megállóhelye között, a Szent László Gimnázium a Doberdó utca Csokonai Gimnázium szakaszon pedig ingajáratként szállítja az utasokat. A megváltott vonaljegyek átszállás után is érvényesek, de azokat minden járművön érvényesíteni kell. Ezt közölte a DKV ZRT. Vigyázzon mindenki magára és fontolja meg jól, hogy milyen manővereket hajt végre az utakon. FR David és a Verse ezzel a dallal folytatjuk. Zsófi szeretné a nagypapájának, Jánosnak küldeni névnapja alkalmából ezt az örökzöld.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Best FM rádió.
2: Hello, Enikő vagyok, szeretnék kérni egy számot.
1: Hello, Enikő, mondhatod?
2: A Mother Talking-tól a Sensen Lady-t küldöm Attilának, Józsinak és Évükének, meg a többi barátomnak is.
1: És mivel töltöd a délutánt?
2: Hát, olvasgatok, tanulgatok, készülök felvételére. Debrecen Egyetemre angol töri szak.
1: És mikor lesz a felvételid?
2: Hétfőn.
1: Ó, és hogy érzed eddig, hogy állsz?
2: Hát, jól haladok, igen.
1: Szuper. Pláne, ha így még Debrecen kedvence is szólnak. Oké, Enikő, sok sikert kívánunk neked. Ügyes legyél.
2: Köszönöm szépen.

Best FM kívánságvonala 500-540. SMS és Viber számunk 30 933 1046.

Az óra utolsó dalát indítom, itt a Best FM-en SMS-ben érkezett az üzenet. Szeretnénk kérni egy zenét apukámnak ebben a nagy kánikulában, hogy jobban teljen a péntek. A Velencei tó partjáról hallgatunk benneteket, a zenei választás pedig rátok bíznám. Így név nélkül kaptam az üzenetet, teljesen mindegy, apának már is hozzuk a szupermód dalát, érkezik a Tell Me Why, még a hírek előtt itt a Best FM-en.

0: bárhol.
1: Best FM Rádió.
2: Elkészült a debreceni viharjelző alkalmazás. Még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Ma van a drogellenes nap. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM

0: Elkészült a debreceni viharjelző alkalmazás. A rendszer nagyobb viharok előtt PAS üzenetben figyelmezteti majd a debrecenieket, hogy időben biztonságba helyezhessék autóikat, kerti bútoraikat és egyéb értékeiket. Az alkalmazás a várható veszélyes időjárási eseményekről közvetlenül a felhasználók telefonjára küld értesítést. A fejlesztés a tavaly nyári pusztító viharok tapasztalatai alapján készült el. A debreceni hivatásos tűzoltóparancsnokság tavaly több mint 4000 alkalommal vonult ki, és 37 ember életét mentette meg, olvasható a DeHíren. Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Az önkormányzat idén is megszervezi a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára a szünidei programot, amely július 1-e és augusztus 14-e között működik a Bolyai János általános iskolában. A gyerekeket változatos szabadidős és fejlesztő foglalkozások várják. A kezdeményezést a város 25 millió forinttal támogatja. A családok számára a program az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladta a 240-et, de korlátozott számban még lehet csatlakozni július 1-jéig. A gyermekfelügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is részt vesznek. Részletek a város honlapján. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
1: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó, hogy gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliázzák bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új terek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek csak egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
0: Tovább fokozódik a kánikula, az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.
2: A hírek után folytatódik a déli kívánságműsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: A hívható telefonszám 500 540. 500.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en, akik most csatlakoztak hozzánk, azok nagyon jó helyen vannak. A déli kívánság műsor második órája dübörög, és továbbra is teljesülnek a kedvenc slágerek, köszöntések, üzenetek. Délután kettőig nyugodtan csörgessenek kívánságügyben, az utakról is jöhetnek az infók 500-540. A zenei folytatásban pedig egy igazán pörgős nyári sláger érkezik Csellótól a Csacsa, Laci kérésére, aki vezetés mellé szeretné egy kicsit felhűdíteni magát.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év

0: legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.

A péntek déli kívánságműsorban fél kettőtől 3 perccel Betty kérésére Diazment a dalát hozom, jön a nélküled. Csabinak pedig köszönjük az útinfót, már az előző órában is mondtuk, és most is érvényes, hogy a Böszörményi úton sebességmérés zajlik.

Kívánok, műsor hamarosan leköszön itt a Best FM-en, nem sokára 14 óra van, indítunk majd egy órás zenémaratont, csak hogy még gyorsabban pörögjön az a munkaidő, így a hét utolsó munkanapján. Kívánom, hogy töltsék nagyon kellemesen a hétvégét, pihenjenek sokat, vigyázzanak magukra majd a kánikulában, hőségriadó lesz, és legyen tele a hétvégéjük sok-sok mosollyal, jó társasággal, és persze jó zenékkel. A Best FM jó voltából Enese írta nekem, hogy éppen hajfestésen van túl, és már az esti bulira készül Pitch Junior és Fernando közösét küldi a barátnőjének és a lányának, és úgyhogy érkezik az akarom még. Én pedig kívánok mindenkinek csodás délután, vigyázzanak magukra, és találkozunk legközelebb.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Új arculattal rendezik meg a 32. Hajdú hetet. Egy évvel meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését a DVSC. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Új helyszínen és új arculattal rendezik meg a 32. Hajdú hetet Hajdúböszörményben. A rendezvény ezúttal a korábban fürdőkertként ismert területen a mostantól hivatalosan Hajdúböszörményi Ligetnek nevezett parkban várja a látogatókat. A szervezők szerint a helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a résztvevők a nyári melegben árnyékos, zöld környezetben kapcsolódhassanak ki. A több mint 145 éves múltra visszatekintő terület az évtizedek során számos funkciót betöltött, de közösségi szerepét mindvégig megőrizte. A névváltoztatással a város a helyszín megújulását és további fejlődését szeretné hangsúlyozni. Az eseményt augusztus 21 és 23-a között tartják, részletek a Hajdú Press friss cikkében. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallhatjuk.
7: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek, folyóbővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy a üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnál kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el, tehát legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
5: Egy évvel meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését a DVSC. A csapatkapitány 2020-ban tért vissza a nevelő egyesületéhez, azóta a pályán és azon kívül is meghatározó szerepet tölt be a debreceni futballklubnál. A magyar válogatottsági rekorder a mögöttünk hagyott idényben 6 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott. Az új megállapodás értelmében a következő szezonban is a Loki játékosa marad, írja a dvsc.hu. Tovább fokozódik a kánikula, az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgő kóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
5: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.

0: Ismét felfüggesztik a Szempkorp működését Debrecenben, csaknem 400 végzőst búcsúztatott a TTK. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ismét felfüggesztik a Szempkorp működését Debrecenben. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal azért döntött így, mert a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták több fém és fél fém esetében határérték feletti szennyezettséget mutattak. A mérések szerint egyebek mellett alumínium, cink, kadmium, króm, nikkel, ólom és arzén koncentrációja is meghaladta a megengedett értéket, valamint az alapállapot felmérés során mért adatokat. A vállalat korábban 1 millió forintos bírságot kapott, mert a kötelező mintavételek eredményeit és azok kiértékelését határidőn túl küldte meg a hatóságnak. A Szempkorp a bírságról szóló döntést bíróságon támadta meg. A környezetvédelmi hatóság szerint a tevékenység felfüggesztésére a további környezeti kockázatok megelőzése érdekében van szükség. Olvasható a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal közleményében. Csaknem 400 végzőst búcsúztatott a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara. A két diplomaosztó ünnepségen alap- és mesterszakos hallgatók, valamint természettudományi és műszaki szakfordítók vették át oklevelüket. A 75 éves kar ma már a régió egyik meghatározó kutatási és innovációs központja, ahol több nemzetközileg is elismert kutatócsoport működik. A TTK folyamatosan bővíti képzési kínálatát és fejleszti infrastruktúráját, az idei évben pedig befejeződik a központi kémiai épület teljes felújítása, írja az Unideb. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot, az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvívője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: Tovább fokozódik a kánikula. Az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.
3: Köszönjük szépen, én is itt ülök már a kis nyári lengeruhámban a stúdióban. Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on, 3 óra elmúlt. Átzenéljük magunkat a hétvégébe. Jön is Pharrell Williams és a Happy. A hírek

0: Ezt a Femet hallgatják a 104.6-on. Ilona pedig azt üzeni önöknek az utakról, hogy...
1: Ja, Mikepész belterületén az üzletháznál trafiznak ma is.
0: Köszönjük szépen, Mikepész belterületén, tehát trafipak, de nem csak emiatt forró a helyzet odakint, hanem amúgy is. A mi hőmérőnk itt a belvárosban most 35 fokot mutat, és bármilyen hihetetlen, még mindig befelé megyünk a kánikulába. Holnap 39, vasárnap 40, hétfőn 41, keddel egyes helyeken 42 fok is lehet, egészen brutális. Megtanultunk egy új kifejezést, ez a hőkupola, ez okozza ezt az extrém hőséget. Azt írják róla, hogy ez egy nagy kiterjedésű, magas nyomású légköri rendszer, ami szinte fedőként borul egy térség fölé. Ez bent tartja a forró levegőt, távol tartja a hűvösebb frontokat, és emiatt napokig

0: kaphat istar.hu.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
4: civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.

ezt a Femet hallgatják a 104.6-on. Egy perc elmúlt el délután 3:30, és hát nem tudom eldönteni, hogy ez jó hír vagy szomorú hír, majd önök eldöntik. Eltűnik Debrecen egyik ikonikus épülete. A Dehír ugyanis úgy tudja, hogy elkezdték bontani a Donkanyart, ugye ott a Hajnal utca és a Faragtár utca sarkán. Szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó. Ugye nagyon-nagyon régen ott valamikor tejbár és büfé működött, tehát az évtizedekkel ezelőtt volt. Azóta az épület csak omladozott, és hát többször fölmerült, hogy majd valami történik vele. Legutóbb 2019-ben vásárolta meg egy cég, amelyik irodaházat, meg lakóparkot álmodott oda, de aztán elég hamar kiderült, hogy maga az épület olyan állapotban van, hogy csak eldózerolni érdemes, úgyhogy ebből végül nem lett semmi. Azóta már maga a cég is felszámolás alá került, az épület pedig csak tovább omladozott. És mondom, a Dehír azt írja egy mai cikkében, hogy elkezdték bontani a Donkanyart. Egyelőre bent dolgoznak, tehát kívülről még nem sok minden látszik, de előbb-utóbb el fog tűnni ez az épület. Nekem egyébként mindig is tetszett a formája, szerintem valami szebb sorsot érdemelt volna, de hát az élet már csak ilyen. Úgyhogy ha arra járnak, még egy utolsó fényképet lőjenek róla, mert hamarosan eltűnik a Donkanyar Debrecenben. Mi viszont itt vagyunk, hozzuk a legjobb zenéket, jön a Cool and the Gang és a Celebr

Rest FM, a 104-ot hallgatják, és úgy tűnik, hogy a trafipaxok jól bírják a hőséget, kint sütkéreznek a napon. A hallgatóink szerint két helyen is ellenőrzés van. Működik a trafibox a Budai-Nagyantalon, és mérnek jelen pillanatban is Mike Pécs belterületén a 47-esen. Ennek megfelelően tessék nyomni a gázt, és ha már úgyis úton vannak, akkor jelentsenek nekünk, mi újság arra felé, ahol éppen vannak. Írják meg a 3933-1046-ra, vagy hívjanak fel az 500-540-en. Előre is köszi, cserébe hozzuk a legjobb zenéket. Itt a Black Eyed Peas és a Más Kanada,

A Best FM-et tetszenek hallgatni, ez itt a 104.6, és mindenki tudja, Shakira erre a foci VB-re is írt egy dalt természetesen, és hála az énekesnőnek, azért mi magyarok is ott vagyunk, vagy ott voltunk egy kicsit a VB-n, mert hogy a megnyitó ünnepségen Shakira egy pécsi kesztyűben lépett föl, Pécsett az egyik luxus kesztyűmárkának van egy gyára, és egy ott gyártott kesztyű került az énekesnő kezére, Shakira egyébként nem először lép föl pécsi kesztyűben, úgyhogy hát ilyen szempontból mi is ott vagyunk a VB-n. Kár, hogy a válogatottuk is csak itthonról nézi ezt. Szóval Shakira és az idei VB dal. A Die Die jön mindjárt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Boldog kővárolján kezdődik a nyár. Indulnak a boldog kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra boldog kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár boldog kő. Boldogkővára.hu.
2: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennapszemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
3: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fennutazási Irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
5: Reklámot hallottak.
6: Elkészült a debreceni viharjelző alkalmazás. Még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Ma van a drogellenes nap. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
6: Elkészült a debreceni viharjelző alkalmazás. A rendszer nagyobb viharok előtt üzenetben figyelmezteti majd a debrecenieket, hogy időben biztonságba helyezhessék autóikat, kerti bútoraikat és egyéb értékeiket. Az alkalmazás a várható veszélyes időjárási eseményekről közvetlenül a felhasználók telefonjára küld értesítést. A fejlesztés a tavaly nyári pusztító viharok tapasztalatai alapján készült el. A debreceni hivatásos tűzoltóparancsnokság tavaly több mint 4000 alkalommal vonult ki, és 37 ember életét mentette meg, olvasható a De Híren. Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Az önkormányzat idén is megszervezi a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára a szünidei programot, amely július 1-e és augusztus 14-e között működik a Bolyai János általános iskolában. A gyerekeket változatos, szabadidős és fejlesztő foglalkozások várják. A kezdeményezést a város 25 millió forinttal támogatja. A családok számára a program az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladta a 240-et, de korlátozott számban még lehet csatlakozni július 1-jéig. A gyermekfelügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is részt vesznek. Részletek a város honlapján. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
8: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliázzák bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új szerek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
6: Tovább fokozódik a kánikula, az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.
9: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
10: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Péntek délután 4 óra elmúlt, én így önkényesen kihirdettem, hogy akkor innentől kezdve hétvége van, munkát letenni, hangerőt feltekerni, jövünk a legjobb zenékkel. Itt a VB dal, Shakira és a Die Die.

0: Let's go! A Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és több hallgatónk is jelezte, hogy baleset történt a Miklós utcán. A baleseti helyszínen is jelenleg is tart, és az okozhatott némi torlódást, ha tudnak, akkor kerüljenek másfelé. A Piac utca felé vezető oldalon van, tehát a baleset Miklós utca. Egy kis fennakadás lehet a délutáni csúcsforgalomban. Közlekedjenek óvatosan bárhol és bármivel is járnak a városban éppen.
1: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
2: Mindig veled, a Best FM.

Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on, ez ott a Krisztál és a Te vagy a jel, és hát akkor én is megadom a jelet önöknek, mostantól lehet dalokat kérni a mai kíván.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az Autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
2: Kia. Movement that inspires.
3: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
4: Szezonközi napszemüveg akció a Pap Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Pap Optika szalonban a fórum első emeletén.
5: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline, kiváló minőséget jó áron.
6: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, ország.

0: zenékkel még a Hőguta is kellemesebb. Ez volt a Lehetsz királya Rómeó és Júliából itt a Beszter a 104.6-on. Jó utat hazafelé mindenkinek, és a héten mindenki tudja, elkezdték a villamospálya felújítását Debrecenben a Kossuth téren. Jó nagy felfordulás van, hogyha esetleg jártak arra felé, akkor önök is láthatták. De a kánikula az ebbe is beleszól. Hát érthető módon a DKV úgy döntött, hogy a következő napokban nem a 400 fok van, hanem inkább a hűvösebb éjszakákon fognak dolgozni. Ez pedig azt jelenti, hogy a környéken lakók az éjszakai órákban zajra számíthatnak, emiatt elnézést és megértést kérnek mindenkitől. Egyébként a tervek szerint július 12-ig tart a villamospálya felújítás a Kossuth téren. A kívánság műsor pedig 5-től 7-ig tart majd a Besten, már lehet dalokat kérni, most hívjanak!
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Csak bátran, ezt a dalt viszont én küldöm mindenkinek, aki szereti, a Clean Bandit és a Tears.

Rest FM, 104.6, jó utat hazafelé mindenkinek, aztán pedig jó hétvégi pihenést. Ugye itt a hétvége, úgyhogy lehet nézni a VB-n az éjszakai meg hajnali meccseket is, mondom a mai kínálatot. 9 órától Norvégia, Franciaország és Szenegál, Irak. Hát szerintem a Norvégia, Franciaország lesz a népszerűbb, azt fogják többen választani. Utána pedig hajnal 2-től Zöldfoki Köztársaság és Szaúd-Arábia, és Uruguay, Spanyolország. Na az is egy komoly derbi lesz, de hát az is hajnal 2-kor kezdődik. Ez a mai, meg holnap hajnali kínálat, tehát a focivében jó szurkolást mindenkinek, aki a meccseket választja. Aki pedig a Best FM-mel marad, az kérjen dalokat, hiszen nem sokára startol a mai kívánság műsor. A legszorgosabbak már hívtak, csörögjenek önök is. 500-540 a forró drótunk, 5-től 7-ig kívánság műsor. Addig még belefér Gustavo Livadala is.

0: Itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Péntek délután 5 óra van. Milyen távolinak és elérhetetlenek tűnt ez mondjuk hétfő reggel 6-kor, de csak elérkezett, kezdődjön a hétvége, és nyissuk a hétvégét a kívánság műsorral. Most jönnek önök, a következő 2 órát önök válogatják, hívjanak az 500-540-en és kérjenek dalokat. Indulunk, a Crash Adams dalával nyitunk majd.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
3: Renault autóval Liszt Debrecen. Egy jó döntés.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
5: Tisza ajtóablak. Ugye ismerős? Elköltöztünk a Laktanya utcáról. Debrecenben új helyen a Böszörményi út 178 szám alatt várunk mindenkit Kelet-Magyarország legszélesebb ajtóválasztékával a Tiszántúl legnagyobb bemutató termében. Tisza ajtóablak. Új helyen. Debrecen. Böszörményi út 178.
6: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: Új arculattal rendezik meg a 32. Hajdú hetet. Egy évvel meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését a DVSC. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Új helyszínen és új arculattal rendezik meg a 32. Hajdú hetet Hajdúböszörményben. A rendezvény ezúttal a korábban fürdőkertként ismert területen a mostantól hivatalosan Hajdúböszörményi Ligetnek nevezett parkban várja a látogatókat. A szervezők szerint a helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a résztvevők a nyári melegben árnyékos, zöld környezetben kapcsolódhassanak ki. A több mint 145 éves múltra visszatekintő terület az évtizedek során számos funkciót betöltött, de közösségi szerepét mindvégig megőrizte. A névváltoztatással a város a helyszín megújulását és további fejlődését szeretné hangsúlyozni. Az eseményt augusztus 21 és 23-a között tartják, részletek a Hajdú Press friss cikkében. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallhatjuk.
9: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek, folyóbővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy a üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnál kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el, tehát legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
8: Egy évvel meghosszabbította Dzsuzsák Balázs szerződését a DVSC. A csapatkapitány 2020-ban tért vissza a nevelő egyesületéhez, azóta a pályán és azon kívül is meghatározó szerepet tölt be a debreceni futballklubnál. A magyar válogatottsági rekorder a mögöttünk hagyott idényben 6 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott. Az új megállapodás értelmében a következő szezonban is a Loki játékosa marad, írja a dvsc.hu. Tovább fokozódik a kánikula, az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
7: És most
1: indul az esti kívánság műsor
7: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos.
10: Hello!
0: Na gyorsan-gyorsan, még mielőtt teljesen megsülnének, kérjenek dalokat, indítjuk a kívánság műsort. Mindent lehet, mindent szabad, este hétig önökön a város füle. A 39-33-104-6-ra lehet írni, az 500-540-en pedig hívhatnak, és akár élőadásban is elmondhatják, hogy mit szeretnének. Például Betty az Offenbach dalát kérte, nem sokára jön az Overdrive előtte. Úgyis itt a hétvége, úgyhogy felmegyünk a hegyekbe. Hip-hop boys a hegyekbe fönt, ezt ma Sanyi kérte, és a családjának küldi. Az első dalunk pedig a Crash Adams nagy slágere, a New Heart. Na, ez kinek szól? Haló, szia!
11: Szia, Kriszta vagyok, és én ezt a dalt küldöm a munkatársaimnak, Vivinek, Zaninak és Cillának, hogy jó hétvégét nekik.
0: Oké. Okay.
11: Köszönöm!
0: Szívesen, a Crash Adams és a New Heart, indítjuk a kívánság műsort.

0: rendesen bekezdtünk, ez itt a mai kívánság műsor a Besten, egészen 7 óráig önök a zenei szerkesztőink.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Például a Viberen írja nekünk Sanyi, hogy sziasztok, Tomi Kestől az Espresso Macchiatót szeretném kérni, a feleségemnek, Szilvinek küldöm, hogy nagyon szeretem őt, nem lesz akadálya, hamarosan jön a dalotok, de előtte a Kowalski meg a Vega és a Tom Boldki ezt a dalt egyrészt Barbie kért a saját magának a hétvége indításaként, másrészt még kinek szólt, akinek küldött, szia!
3: Jó napot kívánok, Siger Gábor vagyok, kérek egy dalt.
0: És mit üzensz neki?
3: Hogy szeretem.
0: Reméljük, hogy célba talált az üzenet. Kowalskiék jönnek mindjárt, önök pedig addig is hívjanak az 500-540-en.
1: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Na szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
6: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéjék. Mrs. Millicent Ginger's Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár boldogkő. Boldogkővára.hu.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
9: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
1: Reklám.

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Espresso macchiato.
1: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.

0: forrás és a viszlát nyár. Hát nagyon nem kell még elköszönnünk a nyártól, ugye harmadfokú hőségriasztás lesz a hétvégére. Holnap 39, vasárnap 40, hétfőn, kedden 41-42 fok is lehet az előrejelzések szerint.
1: A te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Jó kis dalokat válogatnak a hallgatóink, például jön majd David Guettától a Van Love, amit István kér, úton van hazafelé, és a kocsiban szeretné meghallgatni. Előtte az Imagine Dragons és a Natural, ezt Roland kedvéért vesszük már elő. A következő telefonunk pedig majd elmondja saját maga, hogy mit játszottunk neki, ugye? Szia!
3: Szia, Zsuzsa vagyok. Az én kislányom ma lesz 18 éves.
0: Kislány, kislány, csak te szeretnéd, hogy kislány legyen.
3: Ez így van. És neki szeretnék kérni egy számot az Ózból a Dorka dalának valami modernabb feldolgozását. Ez a címe is Somewhere Over the Rainbow.
0: Üzenj is valamit a kis nagylányodnak.
3: Nagyon szeretem, és sok boldogságot kívánok neki.
0: Isten éltesse! Köszi!
3: Köszönöm!
0: Hello, szia! Hát akkor az ünnepel tiszteletére jön a dal. Itt a Best Kívánság Misrában.

0: Getta és One Love, ez a Best FM, és ez a mai kívánság műsor. Ebben a két órában önök, a Best FM zenei szerkesztői közt, hogy itt vannak. A 3933-1046-ra szorgosan küldhetik az SMS és Viber üzeneteket, az 500-540-en pedig fel is hívhatnak a bátrabbak. Nyári hangulatban igazi fesztivál himnusz, a Well Hello és a Halott Pénz és az Emlékszem Sopronban. Ezt Milán kérte, és a szerelmének Anna Marinak küldi. A vonalban pedig Julcsi, ha jól sejtem. Szia, hello!
1: Szia, Julcsi vagyok. Parancsolj. Egy Bob Marley számot kérek, rád bízom, hogy melyik legyen.
0: Ó, nagyon jó, oké, szuper. Kinek küldöd? Hova szóljon?
1: Magamnak küldöm csak, ha lehet ilyet.
0: Jó, rendben van, hát miért ne lehetne. Figyelj, az előbb volt David Guettától a One Love, akkor ilyen kis viccesen Bob Marley-tól is a One Love szóljon. Jó, én ezt javaslom, játszunk ilyet.
1: Nagyon jó lesz.
0: Oké, rendben
1: köszönöm
0: van.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Rendben van. Bob Marley és One Love. Ez a best mai kívánság műsorára.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Ja, messzi vagyok. Vádán kanyár, lehet azt kérni. Küldöm a haveromnak, akinek most lesz a névnapja, és Hannának, meg Zsuzsinak. Köszi, szia!

0: A te zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert, már 8.599.000 forinttól, 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és márka kereskedésünkben.
2: Dacia autóval Liszt Debrecen. Egy jó döntés.
3: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
5: Reklámot hallottak.
6: Ismét felfüggesztik a Szempkorp működését Debrecenben. Csaknem 400 végzőst búcsúztatott a TTK. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Ismét felfüggesztik a Szempkorp működését Debrecenben. A Hajdúbihar vármegyei kormányhivatal azért döntött így, mert a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták több fém és fél fém esetében határérték feletti szennyezettséget mutattak. A mérések szerint egyebek mellett alumínium, cink, kadmium, króm, nikkel, ólom és arzén koncentrációja is meghaladta a megengedett értéket, valamint az alapállapot felmérés során mért adatokat. A vállalat korábban 1 millió forintos bírságot kapott, mert a kötelező mintavételek eredményeit és azok kiértékelését határidőn túl küldte meg a hatóságnak. A Szemkorp a bírságról szóló döntést bíróságon támadta meg. A környezetvédelmi hatóság szerint a tevékenység felfüggesztésére a további környezeti kockázatok megelőzése érdekében van szükség. Olvasható a Hajdúbihar vármegyei kormányhivatal közleményében. Csaknem 400 végzőst búcsúztatott a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara. A két diplomaosztó ünnepségen alap- és mesterszakos hallgatók, valamint természettudományi és műszaki szakfordítók vették át oklevelüket. A 75 éves kar ma már a régió egyik meghatározó kutatási és innovációs központja, ahol több nemzetközileg is elismert kutatócsoport működik. A TTK folyamatosan bővíti képzési kínálatát és fejleszti infrastruktúráját, az idei évben pedig befejeződik a központi kémiai épület teljes felújítása, írja az Unideb. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot, az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvívője.
7: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljuk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
6: Tovább fokozódik a kánikula, az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.
8: Köszönjük szépen a híreket, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és hát a feladat az ugyanaz, mint az előző órában. Töltsék meg a következő perceket is jobbnál jobb zenékkel. Magyarul kívánságműsor a 3933-104.6-ra írni kell, az 500-540 pedig hívhatnak.
5: Best FM kívánságműsor.
9: Sziasztok! Timi vagyok, és egy számot szeretnék kérni. A TNT-től az Ébren álmodtam ott.
8: Kinek szóljon?
9: Szóljon Gergőnek, mert nagyon szeretem őt.
8: Megbeszéltük.
9: Köszönöm, jó hétvégét.
8: Köszi neked, és a TNT és az Ébren álmodtunk nem sokára jön, de előtte még egy új kedvenc szól, ami Gittának már nem újdonság, mert ő kérte tőlünk. Olivia Dean és a So Easy. A hírek

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, kívánság műsorozzunk egészen este 7-ig. Önökön múlik, hogy mit hallgat a város, írjanak, hívjanak. Például Petra kívánságára jön majd az AD stúdió és a nyári eső. Szerintem nagyon nem is kell magyarázni, hogy miért pont ezt a dalt kérte. És előtte mit hallgatunk? Halló, kívánság műsor, tessék!
1: Halló, sziasztok! Sober Alexának szeretném küldeni a Danza Kondúrót, tehát tudjátok nekem játszani
0: majd? Hát, ha nagyon megerőltetjük magunkat, akkor valahogy megoldjuk neked. Oké. Mit üzensz neki?
1: Hát, hogy jó nyarat neki, meg jön ide hozzám, és megyünk le napozni.
0: Most?
1: Most, és közben hallgatjuk a rádiót.
0: Helyes, azért csak óvatosan ebben a 4000 fokban, még most is nagyon forróság van odakint. Nehogy sült csirke legyen belőletek véletlenül. Köszi szépen, hello! A Danza Kondúró, ez is igazi. Nyári dal, jön és nem sokára a Best kívánság műsorában.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.

0: Hello Debrecen, jó hétvégét mindenkinek, ez itt a Best mai kívánság műsora. Még egy bő fél óránk van, úgyhogy nyugodtan hívjanak az 500-540-en, vagy üzenjenek a 39-33-104-6-ra. Na Anett, neked miben segíthetünk? Hallgatlak, szia!
1: Sziasztok! Én csak üzenni szeretnék a páromnak, Tominak, hogy nagyon szeretem, és nagyon várom a holnapi találkozást. Köszönöm.
0: Jó, reméljük, hogy hallottam. Küldünk mellé jó kis dalokat is. Például jön majd az Imagine Dragons-tól a Radioactive, amit Anikó kért tőlünk, és egy üzenet a Viberről is, ezt Csilla írja. Ma este Neoton koncert lesz, kérhetném a Holnap hajnalig című számukat hangolódásképpen? Természetesen már jön is. A kívánság viszont nem tart holnap hajnalig, csak este hétig, úgyhogy gyorsan hívjanak vagy írjanak.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: 104.6-ot hallgatják. Jó hétvégét mindenkinek, ez itt a
1: Best FM kívánság műsor.
0: Tessék kihasználni minden másodpercet és dalokat kérni. Írhatnak a 3933-1046-ra, vagy hívhatnak az 500-540-es Best FM forró dróton. Már előkészítve Gábor kérése, ő a családjának küldi Calvin Harris dalát, jön majd a How Deep Is Your Love, és persze telefonálunk is van. Halló, szia!
2: Halló, mi most kis bonyok? Ennyire záporodálom lenne szükségem.
3: Arra nekünk is, ne aggódjál. Bár csak ilyen egyszerű lenne, hogy ezt elintézzük. Ja, hogy ott arra gondolsz?
2: Igen.
3: Kinek küldöd?
2: Franciskának, Anikónak, Viviennek, Anikó pályának, nektek be a stúdióba is kiszeretik.
3: Köszönöm, hello!

0: ez a Best FM a 104-on. Minden nap kívánság műsor 5-től 7-ig. Kösz, hogy ma is ilyen lelkesen kérik a dalokat. Mondjuk már 2 perccel elmúlt 3-4-7, úgyhogy ilyenkor már azért sietni kell a kérésekkel, hogy beleférjenek még a ma estébe. De amire tuti lesz időnk, az például Pete Juniortól a Tudd Meg. János küldi mindenkinek, aki dolgozik a hétvégén. Ó, szegény, lélekben veled vagyunk. A vonalban pedig Ádám.
1: Sziasztok! Egy számot szeretnék kérni.
0: Kinek? Micsodát? Hová?
1: Egy Bruno Mars számot kérek.
0: Igen? Kinek szól?
1: A testvéremnek másnak szóljon. Üzenem, hogy várjuk holnap.
0: Na, mi lesz holnap? Mit csináltok?
1: Csak egy kis hétvégi ladulás.
0: Szigorúan az árnyékban.
1: Az árnyékban.
0: Igen, ahogy kell ebben a melegben. Jó van, vigyázzatok magatokra. Bruno Mars, 24 Karat Magic jön nektek itt a Besten.
1: Köszönöm, Vilikém.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on, és hát sajnos már csak egy dal fog beleférni a mai kívánság műsorba, pedig hát rengeteg kérés lenne még szokás szerint, sokan álltak még sorba, elnézést kérek azoktól, akik ma kimaradnak, de a hétvégén is kívánság műsorozunk délben is és este is. Na akkor az utolsó telefonálónk, haló!
1: Hello, szia, dalt szeretnék kérni.
0: Akkor jól el vagy.
1: Igen, szia. Az Ariától szeretném a Pannonia című dalt kérni. Sigér Gabikának, a kisfiamnak, aki az előbb kért nekem dalt. És nem csak neki küldeném, hanem a anyukájának és a tesójának, Zoltánnak. És még egy apróbóból 20 évet töltöttem el a hajdúsági iparművekben. Ez volt az utolsó napom a mai, és tovább állok. És a fiúknak, akik hallgatják, vagy a volt kollégáknak, mindenkinek, annak a kb. 250 dolgozónak, akit hát úgy megismertem majd csak minden napi szinten, de mindenkivel jó kapcsolatot ápoltam. Nekik küldtenék egy dalt, tehát ugyanezt.
0: Ó, 20 év után munkahelyváltás?
1: Igen, 20 év után, igen, elállok, igen. Hát nagy nehéz döntés volt, de bevállalom és tovább állok.
0: Hát az életben néha van ilyen. Hát a baráti kapcsolatok úgyis megmaradnak.
1: Az biztos, rengeteg barátot szereztem, rengeteg jó embert megismertem, úgyhogy ezt köszönöm is nekik, hogy így búcsúztattak, ahogy búcsúztattak a mai napon.
0: Na, mi volt? Kaptál ajándékot?
1: Hát volt, igen, egy kicsi ajándékoztás is, igen, meg sok-sok ölelés, úgyhogy sok-sok jó szó, úgyhogy ez úgy jól esett a szívemnek.
0: Azt elhiszem. Jó van, küldjük a dalt, sok sikert
1: neked. Köszönöm. Köszönöm. Szia, szép napot.
0: Hát akkor ilyen stílusosan búcsúzzunk ma. Ennyi fért a kívánság műsorban. Vigyázzanak magukra a hétvégén, a kánikulában. Hétfőn találkozunk, ha meg nem sülünk addig.

0: Elkészült a debreceni viharjelző alkalmazás. Még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Ma van a drogellenes nap. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elkészült a debreceni viharjelző alkalmazás. A rendszer nagyobb viharok előtt pás üzenetben figyelmezteti majd a debrecenieket, hogy időben biztonságba helyezhessék autóikat, kerti bútoraikat és egyéb értékeiket. Az alkalmazás a várható veszélyes időjárási eseményekről közvetlenül a felhasználók telefonjára küld értesítést. A fejlesztés a tavaly nyári pusztító viharok tapasztalatai alapján készült el. A debreceni hivatásos tűzoltóparancsnokság tavaly több mint 4000 alkalommal vonult ki, és 37 ember életét mentette meg, olvasható a Dehíren. Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Az önkormányzat idén is megszervezi a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára a szünidei programot, amely július 1-e és augusztus 14-e között működik a Bolyai János általános iskolában. A gyerekeket változatos, szabadidős és fejlesztő foglalkozások várják. A kezdeményezést a város 25 millió forinttal támogatja. A családok számára a program az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladta a 240-et, de korlátozott számban még lehet csatlakozni július 1-jéig. A gyermekfelügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is részt vesznek. Részletek a város honlapján. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliázzák bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új terek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
0: Tovább fokozódik a kánikula, az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.

us. Muppet, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Új arculattal rendezik meg a 32. Hajdú hetet. Egy évvel meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését a DVSC. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Új helyszínen és új arculattal rendezik meg a 32. Hajdú hetet Hajdúböszörményben. A rendezvény ezúttal a korábban fürdőkertként ismert területen a mostantól hivatalosan Hajdúböszörményi Ligetnek nevezett parkban várja a látogatókat. A szervezők szerint a helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a résztvevők a nyári melegben árnyékos, zöld környezetben kapcsolódhassanak ki. A több mint 145 éves múltra visszatekintő terület az évtizedek során számos funkciót betöltött, de közösségi szerepét mindvégig megőrizte. A névváltoztatással a város a helyszín megújulását és további fejlődését szeretné hangsúlyozni. Az eseményt augusztus 21 és 23-a között tartják, részletek a Hajdú Press friss cikkében. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallhatjuk.
3: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek, folyóbővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy a üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnak kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el, tehát legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
2: Egy évvel meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését a DVSC. A csapatkapitány 2020-ban tért vissza a nevelő egyesületéhez, azóta a pályán és azon kívül is meghatározó szerepet tölt be a debreceni futballklubnál. A magyar válogatottsági rekorder a mögöttünk hagyott idényben 6 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott. Az új megállapodás értelmében a következő szezonban is a Loki játékosa marad, írja a dvsc.hu. Tovább fokozódik a kánikula, az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.
1: A hírek után indul a zeneletöltő oldalak és a zenefelismerő alkalmazások heti listája.
4: Stream Top 40.
1: Stream Top 40. Are you ready? Minden péntek este 8-tól
4: a Best FM-en.
1: Stream Top 40. A 40.

felkerestetek rá ezen a héten. Stream Top 40. A Best FM vadonatúj sláger listája a letöltéseitek alapján. A 37.

0: zeneletöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: Minden pénteken este 8-tól.
0: A Best FM-en. 33.

0: a trendet.
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj slágerlistája a zeneletöltések alapján. 29.
2: Lionel Messi,
3: Kylian Mbappé,
4: Cristiano Ronaldo,
5: Luka Modric,
6: Lamine Yamal,
7: Erling Haaland,
8: Vinicius Junior,

0: Brown eyes.
1: Dalok, melyekről legtöbben kerestetek rá ezen a héten?
2: Stream Top 40.
1: A Best FM vadonatúj slágerlistája. A letöltéseitek alapján. 24.

0: legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.

0: mint hazai. A Best FM-en.
1: Stream Top 40.
0: 21.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig vele. Stream Top 40.
1: 19.

0: Bárány.
1: Ismét felfüggesztik a Szempkorp működését Debrecenben, csaknem 400 végzőst búcsúztatott a TTK, a tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét felfüggesztik a Szempkorp működését Debrecenben. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal azért döntött így, mert a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták több fém és fél fém esetében határérték feletti szennyezettséget mutattak. A mérések szerint egyebek mellett alumínium, cink, kadmium, króm, nikkel, ólom és arzén koncentrációja is meghaladta a megengedett értéket, valamint az alapállapot felmérés során mért adatokat. A vállalat korábban 1 millió forintos bírságot kapott, mert a kötelező mintavételek eredményeit és azok kiértékelését határidőn túl küldte meg a hatóságnak. A Szempkorp a bírságról szóló döntést bíróságon támadta meg. A környezetvédelmi hatóság szerint a tevékenység felfüggesztésére a további környezeti kockázatok megelőzése érdekében van szükség. Olvasható a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal közleményében. Csaknem 400 végzőst búcsúztatott a Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai kara. A két diplomaosztó ünnepségen alap- és mesterszakos hallgatók, valamint természettudományi és műszaki szakfordítók vették át oklevelüket. A 75 éves kar ma már a régió egyik meghatározó kutatási és innovációs központja, ahol több nemzetközileg is elismert kutatócsoport működik. A TTK folyamatosan bővíti képzési kínálatát és fejleszti infrastruktúráját, az idei évben pedig befejeződik a központi kémiai épület teljes felújítása, írja az Unideb. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot, az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvívője.
3: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furtkutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Tovább fokozódik a kánikula, az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled,
2: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
6: Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
2: 18.

0: legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en. Stream Top 40.
1: 9.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM. Stream Top 40.
0: Hatodik.

0: A legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.

0: David Guetta,
1: Miley Cyrus,
0: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Besorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40.
3: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: Stream Top 40.
1: Elkészült a debreceni viharjelző alkalmazás. Még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Ma van a drogellenes nap. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Elkészült a debreceni viharjelző alkalmazás. A rendszer nagyobb viharok előtt pásüzenetben figyelmezteti majd a debrecenieket, hogy időben biztonságba helyezhessék autóikat, kerti bútoraikat és egyéb értékeiket. Az alkalmazás a várható veszélyes időjárási eseményekről közvetlenül a felhasználók telefonjára küld értesítést. A fejlesztés a tavaly nyári pusztító viharok tapasztalatai alapján készült el. A debreceni hivatásos tűzoltóparancsnokság tavaly több mint 4000 alkalommal vonult ki, és 37 ember életét mentette meg, olvasható a De Híren. Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. Az önkormányzat idén is megszervezi a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára a szünidei programot, amely július 1-e és augusztus 14-e között működik a Bolyai János általános iskolában. A gyerekeket változatos szabadidős és fejlesztő foglalkozások várják. A kezdeményezést a város 25 millió forinttal támogatja. A családok számára a program az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladta a 240-et, de korlátozott számban még lehet csatlakozni július 1-jéig. A gyermekfelügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is részt vesznek. Részletek a város honlapján. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
3: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabis változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliázzák bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új terek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
1: Tovább fokozódik a kánikula, az előrejelzések szerint 36 fok lehet ma, a következő napokban pedig elérhetjük a 39 Celsius fokot is. Éjszaka sem számíthatunk hűvösre, 19-22 foknál nem lesz hűvösebb. A hőség okozhat panaszokat, nyári lengeruhát ajánlanak a meteorológusok.

0: stop loving me.
1: Mindenből a legjobbat.
2: Mert ez a Best FM.